0: Ottel Sebő Ferenc műsora, melyben az akkor zeneakadémista Csernó Klára vizsgakoncertjének részleteit hallhatták. Most kedvcsinálóként a szombati élő népzenei stúdió koncertre ezt az adást ismételjük meg.
1: Csernó Klára Siófokon született 1986-ban. Népzenével 3 évesen találkozott először a Balatonboglári Szelence Néptánc Együttesben. Zeneiskolában szolfést, hegedűt és zongorát tanult. Egy néptáncos műsoron találkozott Lelovics Zsolttal, aki megismertette a népi hegedőjátékkal és a zenekari muzsikálással. 11 éves korától kezdve Virágvölgyi Márta tanítványa lett, aki a muzsikálás mellett elvitte magával Erdélybe gyűjteni, és megtanította lejegyezni is. Mai adásunkban a Régi Zeneakadémián 2014. január 21-én elhangzott diplomakoncertjéből adunk hangképeket. Elsőként Osgyáni tánzenét hallunk, Vasvárit, Lassú és Fischcsárdást, Hallgatót. Csernó Klára hegedűjátékát Bede Péter tárogatón, Hanusz Zoltán brácsán, Cimber Ferenc cimbalmon, Lelkes Tibor pedig nagybőgön kíséri.

Most Boncidai Rivka és Sűrű Magyar következik. Csernó Klára és Maruzsenszky Andor hegedűn, Cimbel Ferenc cimbalmon, Pap Endre brácsán, Bognár András nagybőgön játszik.

A változatosság kedvéért most Szatmár Hiripi román táncrend hangzik fel, Kodru, Lassocsárdás, Ugrós, Ardeleána. Csernok Klára és Nyitrai Tamás hegedül, Papendre brácsázik, Bognár András pedig nagybőgön játszik.

Kárpátokon túli román zene következik, Hóra és Bulgariaszka. Konstantin Lupo és Mandake Aurél hegedőjátéka nyomán. Csernó Klára hegedül, Cimber Ferenc cimbalmozik, Bognár András nagybőgőn játszik.

Mai adásunkat magyar muzsikával zárjuk. Nagy Sajói Menyasszony kísérő, korcsos, lassú, sebes és cigáncsárdás következik. Csernok Klár és Nyitai Tamás hegedül, Cimber Ferenc cimbalmozik, Papendre Brácsán, Bónár András pedig nagybőgön játszik.

0: Fiatalok hangja című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Sebő Ferenc.
1: Sebő Ferenc műsora elején említette, hogy Csernok Klára egyik meghatározó mestere, tanára, Virág Völgyi Márta. Most együtt játszanak Ördöngös Füzesi Menyasszony kísérő dallamokat, az énekes pedig Tintér Gabriella.

Most szombaton, azaz június 20-án délelőtt 10 óra 4 perctől Csernó Klára és zenekara a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncertjén a hegedű típusok és játékmódok rejtelmeibe vezet be bennünket. Ahogy Csernó Klára írja ajánlójában, hegedű, na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengő, húros, áthangolt. A sokak által ismert és kedvelt hegedű számos zenei műfajban közkedvelt hangszer. Most egy kevésbé ismert oldaláról mutatjuk meg ezen az előadáson, ahol fókuszban a Kárpát-medencei népzenei hagyományok állnak. Teszünk egy képzeletbeli utazást térben és időben, megismerkedünk a különleges hegedű típusokkal és játékmódokkal. Tehát várjuk Önöket szombaton a rádió készülékek előtt, tartsanak velünk és Csernó Klára zenekarával, aki a 2000-es évek elején a Fondor zenekar prímása volt. Boncidai tánczene és szilágysági férfi táncok dallamai szólnak a Fondor zenekar előadásában.

Csernó Klára prímás, azt hiszem sokan tudják, az utóbbi években együtt dolgozik Korpás Éva felvidéki énekesnővel. Szívharag című albumukról szól a Keser, s aztán adásunkat egy 2021-es a Táncház népzenelemezen megjelent összeállítás zárja. A Gömöri dallamok Figúr Jancsi emlékére szólnak. Csernó Klárával Takács Ákos, Pap Endre, Kuti Sándor és Hanus Zoltán muzsikál. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől, de várom önöket minden este 8 órakor újabb népzenei műsorunkkal, és ne feledjék, most szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől élő stúdió koncertünkön is tartsanak velünk, hisz vendégünk Csernó Klára és zenekara lesz. Vasvári Anna Máriát hallották.

Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Tolnai Zsákbolha gyermektánc csoport Szántóvetők című koreográfiájának hangjaival köszöntöm a kedves hallgatókat. Ők is résztvevői voltak az idei 28. Balatonboglári Méta Gyermektánc Fesztiválnak, amely igazságos, pártatlan versenyszabályzatával, gazdag programjaival, családias légkörével emelkedik ki a többi hasonló rendezvény közül. A támogatók nagy száma, valamint a Helyi Érték Egyesület és a Somogy Megyei Néptánc Egyesület több mint 60 önkéntes segítője is mutatja, hogy a Méta Fesztivál nagyszabású közösségi összefogás eredménye. A három korosztályban lezajlott néptáncversenyen a legfiatalabbak között mutatkozott be a Szennai Alapfokú Művészeti Iskola beszédes nevű Zsákbolha csoportja. Ha a falu nevét hallják, rögtön beugorhat az Aszennai Lipisen Laposon kezdetű népdal, amit annak idején mindannyian együtt

fújtunk az iskolai énekórákon. Nos, a gazdag hagyományú szabadtéri néprajzi múzeummal is rendelkező somogyi faluban ma is sokrétű és színvonalas hagyományőrzés folyik. Ennek legfőbb letéteményese a Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány által 1999-ben alapított művészeti iskola, ahol a kezdetek óta a legkiválóbb népzenész és néptáncos mesterek kezei alatt tanulhatnak a gyerekek. Közéjük tartozik Pataki Anna Mária és Cigány Tamás, akik nem csak nagy tapasztalattal rendelkező professzionális néptáncpedagógusok, de emellett kitűnő népzenészek is. A legkisebb gyermekek néptáncoktatásában kiemelten fontos számukra a hitelesség. Ez azt is jelenti, hogy a hagyományból a gyermekek életkorához illő elemeket választják ki megtanulásra. A gyermeki lelkület legjellemzőbb vonása pedig a játék. A mai információs dömpingben az internet, az okostelefonok világában szinte terápiával ér fel, hogy a néptáncos gyermekek 100%-os jelenléttel a hagyomány nyújtotta keretek között önfeledten, szabadon és nem utolsó sorban közösségben tapasztalhatják meg a játék örömét. Ezzel egyúttal olyan komplex művészeti nevelés valósul meg, amelyben a zene, az ének, a tánc eszközeivel nem csak ismereteket, tudást szereznek a gyerekek, de belső értékrendjük, ízlésük, viselkedés és mozgáskultúrájuk is fejlődik. A fesztiválon bemutatott Szántóvetők című koreográfiában eszközös, mozgásos, énekes, táncos játékokkal játszották el a gabonatermesztés legfőbb munkáit, a szántást, boronálást, vetést, aratást és cséplést. A zenei kíséretet is a gyermekekre szabták. Vonós zenekar helyett egyszerűbb hangzású burdon hangszereket választottak, melyeket maguk a koreográfusok szólaltattak meg. Cigány Tamás dudán, Pataki Anna Mária citerán játszott. Ebből hallunk most egy részletet.

Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Zöld a kukorica, Kati, zöld a kukorica, Kati, semmikor harmatos a levelek, Kati. Szép a barna kislány, Kati, szép a szőke kislány, Kati, semmikor a szemembe kacsingasz.

amikor egy ablak alatt elsétálgatsz, Isten tudja hány.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: ha attól a vizem visszajön a fekete tengerből. Észre tér véget ér el, hogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vizem visszajön a

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: Dankó Rádió. Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.

Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, e pedig

hány valahány

Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

de a templomba nem tudok betérni. Amióta a

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: szám simul elrabolja az évemet, elrabol a híres változék, minden édes anya lánya szép.
1: Dankó Rádió. Keszthelyen FM 104,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: szívem a párját megtalálja.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: az egy árva szó, de a végén azt mondta, hogy de jó volt.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

Csend lett egy percig, s így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, azt a kis rajkút. Látni szeretném, repülni tud-e?

míg a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Kell egy asszony, aki mindig vigyáz majd a házra, míg a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Nem vagyok én olyan nagyon otthon ülő fajta, nem is leszek ilyen módon egy asszonynak rabja, megnősül.

hurrubogonak, szólítsd hozzál ezt a barnát. Még a barnát szolongatod, ezt a szegényt elszalasztod. Még a barnát szolongatod, ezt a szegényt

Dankó Rádió Budapesten FM 100,8. A magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vám megállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Bindis László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalbósokon kívül vándor- és napközés táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Könyvemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és interaktív gyermekprogramok várják az érdeklődőket a ma kezdődő veszprémi ünnepi könyvhéten. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja. Idén 12 strand kínálatát tekinthetik meg az érdeklődők a zeneiskola előtti téren. A háromnapos esemény idején a látogatók több kortárs szerzővel és alkotóval találkozhatnak, beszélgethetnek. Az esti kísérő programokat a Dubnicai palotában tartják. Végül az időjárásról, jelenleg 13 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-21 fokot mérnek. A Dunántúlon már többnyire derült, másutt még borult az ég, sok felé esik az eső. A várható felhőszakadások miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve főként keleten, észak-keleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Indul egy új nap 2026. június 17-e, és fokozódik a hőség. Szerda van, 7 perccel múlt, 6 óra, Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim, Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a reggelt, kiváló muzsika szól majd, ez garantálhatom, és már is mondok majd egyet-egyet műfajonként, talán nótából többet is. Én vagyok a Csongrádi Gulyás, énekli majd Karcagi Nagy Zoltán nem sokára halkan penges deszacsárdást, hallhatjuk Karácsony Irén előadásában. A Monte Cristo című musicalből Füredi Nikolett és Széles Flóra jóvoltából hallgatunk meg részletet, címe Esővé vált könnyek, az örök zöldek között pedig játszom majd Vámosi János felvételt is, az Összecsendül két pohár című dalt. Megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, mikor és milyen mértékben tetőzik a kánikula, lesz majd névnapos köszöntés is természetesen, a híres születésnaposokról egy rövid összeállítás. Nem sokára pedig kalendárium, vajon milyen érdekes, fontos események köthetők június 17-éhez az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. Elsőként Máté Jolán énekel most, a nóta címe Cigány Leány Virágszál. Tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: a világ.
1: 3 perccel múlt, 6:45, jó reggelt.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1697-ben második Mustafa török szultán hadaival megindult Isztambulból, hogy Magyarországot visszafoglalja. Mi most már tudjuk, hogy ez neki, hál' az égnek, nem sikerült. Ugorjunk egy nagyot az időben, 1885-re, ekkor érkezett meg Franciaországból a szabadságszobor New York kikötőjébe. Június 17-én 1901-ben nyílt meg a budapesti lóversenypályán Magyarország első automobil kiállítása, míg a Német Demokratikus Köztársaság fővárosában, Kelet-Berlinben 53-ban lázongások törtek ki, amelyek azután az NDK egész területére átterjedtek és rendszerellenes felkelésé szélesedtek. A megmozdulások ellen a szovjet megszálló hatalom kihirdette a szükségállapotot, és június 18-ára normalizálódott a helyzet. A megtorlás során mintegy 20 000 személyt tartóztattak le, 3 000-et börtönbüntetésre ítéltek, közel 200 tüntető vesztette életét, 21 embert pedig a statáriális bíróság ítélt halálra és végeztetett ki. 53-ban tehát az NDK-ban. 1968-ban jelent meg Magyarországon a II. Világháború után az első hazánkban előállított amerikai termék, az a bizonyos sötét-barna színű üdítőital. Még az Egyesült Államok és Japán 71. június 17-én írta alá az Okinawa visszaadásáról szóló szerződés, melynek értelmében 27 évi amerikai megszállás után a sziget ismét Japán fennhatóság alá került. 72. június 17-e, a washingtoni Watergate épületben éjjel tetten érnek 5 betörőt, az ennek nyomán kipattant politikai botrány miatt pedig 74-ben kellett lemondani a Richard Nixon elnöknek. 91. június 17-én törölt el a dél-afrikai parlament a lakosság faji alapon történő osztályozását előíró törvényt, úgyhogy hivatalosan is megszűnt az apartheid rendszer. 2016-ban pedig ezen a napon több mint 1000 év után 10 napos ortodox keresztény egyetemes zsinat kezdődött Krétán. Vissza a jelenbe, Kalmár Magda énekel a folytatásban. A hallgató címe egyszer talán eszedbe jut. Sárközi Béla zenekara kísér. Jó reggelt!

Holnap már nagyon meleg lesz, és hogyha igazak az előrejelzések, akkor bő másfél héten keresztül 30 fok fölötti csúcshőmérséklettel számolhatunk. Deris napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, ami jó hír, hogy ma és még talán holnap is hűvös lesz a hajnal, úgyhogy az éjszakai alvásunknak ez mindenféleképpen jót tesz. Utána viszont reggel is már ilyen 21-24 fok közötti hőmérséklet várható, ami előrevetíti, hogy ez egy igazi hőhullám lesz. A mai napon még azért több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, észak-keleten alakulhat ki zápor, zivatar, 25 és 31 fok közötti hőmérsékletre számolhatunk. Június 17-én Alinka, Batu, Lorett és Tessa napja is van ma, főnévnaposaink pedig az Alidák és a Laurák. Előbbi német eredetű, az Adelheid német rövidülése, nemes, illetve személy. Az összetett jelentése, a Laura pedig a latinból jön, a Laurentius név női párjának, a Laurenciának a rövidülése, de lehet a latin Laurus szó származéka is, ebben az esetben babérfa vagy babérkoszorú a jelentése. Boldog névnapot kívánok! Minden ünnepeltnek felkészülnek a születésnaposok. Szakó Julianna énekel a folytatásban a Levélet kartársnőhöz című dalt hallhatják.

0: 4 perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1239-ben született, azaz első Eduárd angol király, aki Walest az angol korona fennhatósága alá vonta. Szintén június 17-én született Gounod, francia zeneszerző, a Sappho, a Faust, a Rómeó és Júlia című nagy sikerű operák alkotója, ő 1818-as születésű. A tallium felfedezője az angol fizikus-kémikus William Crookes 1932-ben született ezen a napon. 1882-ben a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője, aki zongoristaként és karmesterként is nagy hírnévre tett szert. Igor Stravinskyról van szó, és szintén június 17-én született a legendás Sütő András, erdélyi író, drámaíró 1927-ben, Marton Frigyes Jászai Mari díjas rendező, színházigazgató, a Rádió Kabaré Színházának alapító tagja 1928-ban. Ma ünnepel az Egyesült Államok 45. elnöke Donald Trump, ő 46-os, tehát 80 esztendős, és szintén ma ünnepli születésnapját Dolmány Attila színész, szinkronszínész, ő 75-ös, és Nagy Ádám, a magyar válogatott középpályása, bár jelenleg nem hívta meg a keretbe. Rossi kapitány, ő 1995-ös születésű. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse mindannyiukat. Az Esővé vált könnyek című dalt a Monte Cristo grófja című musicalből most önöknek énekli Füredi Nikolett és Széles Flóra.

0: interjú. Tokajban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.
1: Nyisd ki, babám, az ajtót. De csendesen, mert meghallják a szomszédok. Na, mi lesz? Nyisd ki, babám, az ajtót. Csendesen, mert

A Stúdió 11 zárja, a piros alma csüng az ágon kezdődő csárdás pedig Erdős Melinda előadásában nyitja a következő zenei órát. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a kettő között 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját. Tartsanak velem továbbra is!

Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben,

0: Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 17-én szerdán a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
5: Kossuth Rádió hírműsora.
7: Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak tegnap az országgyűlésben.
8: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői.
7: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítmény értékelést, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszerről. Mondjuk a részleteket. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak tegnap az országgyűlésben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Részletek Harcsás Gergelytől.
9: A május végi politikai megállapodás megnyitotta az utat a csaknem 16,4 milliárd euró felszabadításához. Ugyanakkor fontos, hogy a vállalások a törvényekben is megjelenjenek, mondta előterjesztésében az igazságügyi miniszter. Görög Márta kiemelte, a javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, megerősíti az integritás hatóság szerepét és átláthatóbbá teszi a közpénzköltést. Hangsúlyozta, az indítvány elfogadása nem zár le minden uniós eljárást, ugyanakkor megteremti a továbblépés hazai jogi feltételeit.
10: Megerősíti az intézményi garanciákat, visszaállítja a közpénzek feletti ellenőrzés alapvető szabályait. A kormány ezzel a javaslattal azt üzeni, Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Komolyan veszi a magyar emberek pénzét, és komolyan veszi az állam tisztességes működését.
9: A Tisza párt vezérszónoka szerint a javasolt jogszabályok nélkül nem tudnak eljutni az uniós források a magyar gazdaságba. Sopov Ildikó Éva hozzátette, a források mellett a felelősség is visszatér hazánkba.
11: A magyar embereknek joguk van tudni, ki gazdagodik a közpénzéből. Joguk van tudni, hova kerülnek az uniós források. Joguk van tudni, hogy a fejlesztésre szánt pénzek valóban azokba az utakba, iskolákba, vállalkozásokba kerülnek, ahol a helyük van, vagy magánvagyonokat hízlalnak.
9: Bóka János, a Fidesz vezérszónoka emlékeztetett arra, hogy az előző kormányok régiós összehasonlításban is kiemelten magas összegeket hoztak el, a többi forrás visszatartásának pedig szerinte politikai okai voltak.
12: Óriási politikai ellenszélben a magyar szuverenitás feladása nélkül már elhoztuk eddig is a kohéziós források több mint felét. A körülbelül 16 milliárd eurós védelmi beszerzéseket szolgáló szép hitelkeretet pedig a bizottsággal technikailag készre tárgyalt. Mi a fennmaradó uniós források tekintetében is konstruktívan és a megegyezés szándékával tárgyaltunk az uniós intézményekkel.
9: A KDNP-s Juhász Hajnalka választ vár arra, hogy a kormány milyen feltételekkel állapodott meg az uniós források felszabadításáról.
13: Hiába ismétli a kormány, hogy Brüsszel csak és kizárólag korrupcióellenes fellépést kért. Semmi mást. A tények, és amiket látunk az elmúlt időszakban, mást mutatnak. Az ár magában foglalja majd a migrációs paktum végrehajtását, és magában foglalja már, hogy Magyarország azonnal feladta Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának a blokkolását.
9: Magyarország annak idején az uniós tagságért feladta a piacait, ezért az uniós források nem adományok, hanem jogosan járnak. Erről már a Mi Hazánk vezérszónoka beszélt. Apáti István a kormány és az Európai Bizottság közötti politikai megállapodás részének nevezte a törvényjavaslatot, egyúttal kifogásolta az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékot.
14: 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat csak az Európai Ügyészség, hát a korrupciós bűncselekmények döntő többsége jóval hosszabb időre nyúlik vissza, mint 2021, tehát 5 évnél nagyon sok évvel jobban vissza kellene menni az időben ahhoz, hogy ezeket széles körön fel tudjuk tárni.
9: A törvényjavaslat csomagnak nincs olyan ára, ami a szuverenitást vagy Ukrajna uniós csatlakozását érintené, reagált a hozzászólásokra az igazságügyi miniszter. Görög Márta megerősítette azt is, hogy arányos és objektív vagyonnyilatkozati rendszert szeretnének létrehozni. Hangsúlyozta, az uniós források megilletik a magyarokat, ugyanakkor időszűke miatt indokolt a javaslatcsomag sürgősségi tárgyalása.
7: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői.
8: A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Nyeftől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése, és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Közben Alekszandr Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazprom Nyeftnek a tárgyalásokra.
7: Az Európai Parlament jóvá hagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vám megállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket.
8: A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok. Emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba.
7: A mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt az egészségügyben a Tisza kormány. Erről az egészségügyi miniszter beszélt Luxemburgban az uniós tárca vezetőkülése előtt.
8: Hegedű Zsolt mérföldkőnek nevezte, hogy 16 év után Magyarország újra miniszteri szinten képviselteti magát az uniós egyeztetésen. Hegedű Zsolt kiemelte, az átláthatóság és a szakmaiság fogja jellemezni az egészségügyi rendszert.
15: Nagyon fontos számunkra, hogy új egészségügyi rendszert építsünk Magyarországon. Az új rendszert három dolog jellemzi majd. Becsületesség, átláthatóság és szakmai hozzáértés. Olyan rendszert szeretnénk, ahol a mennyiség helyett a minőségre kerül a hangsúly. Kiemelt figyelmet fordítunk a mérhetőségre, a számokat pedig nyilvánosságra hozzuk.
7: Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója.
8: Konstantinovics Miklós a közmédiában hangsúlyozta, továbbra is épít a csaknem 130 éves szervezet hagyományaira. Folytatódnak a megkezdett digitalizációs fejlesztések, és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető arról is beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezetekkel, és meghallgatja a kollégái véleményét is. A legfontosabb feladatnak a mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte.
16: Egy keresztmetszeti képnek a pontos megszerzése az elsődleges cél, hogy az átadás-átvétel megtörténjen, és a szervezet transzparens átvilágítása is megtörténjen. Ezt követően lehet elindulni a fejlődés további útján, vagy folytatni a fejlődést. Ehhez szükségesek indikátorszámok és indikátorkörnyezetnek a megteremtése, amivel tudjuk a mentőszolgálat saját minőségbiztosítását megteremteni, és saját magunkat viszonyítani.
7: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben.
8: Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget, belső konfliktust generált, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A területért felelős miniszter azt mondta, szakmailag indokolt, hogy az értékelési rendszert felfüggesszék, helyébe pedig egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúra lépjen. A változás senkit nem érint hátrányosan, hangsúlyozta Lannert Judit.
17: A felülvizsgálat célja nem újabb terhek bevezetése, hanem éppen azok csökkentése. Olyan értékelési rendszert kívánunk kialakítani, amely a mindennapi nevelő oktató munkát támogatja, valódi szakmai értéket képvisel és nem terheli indokolatlanul adminisztratív kötelezettséggel az intézményeket. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a szakmai visszajelzésnek helye és szerepe van a közoktatásban. Minden pedagógus számára fontos, hogy visszajelzést kapjon a munkájáról, felismerhesse erősségeit és támogat kapjon a további fejlődéshez. Egy jól működő értékelési rendszer nem bizonytalanságot vagy szorongást kelt, hanem bizalmat épít, megerősíti a kiemelkedő teljesítményt és érdemi szakmai fejlődési lehetőségeket teremt.
7: Nagy Imre kivégzésének 68. és újra temetésének 37. évfordulójáról emlékezett meg tegnap az ország. Az 1956-os forradalom miniszterelnökét 1958. június 16-án végezték ki Maléter Pállal és Gimes Miklóssal együtt. Holttestüket titokban temették el, majd évekkel később az új köztemető 301-es parcellájába vitték. Nagy Imrét és mártírtársait 1989. június 16-án temették újra, amivel megkapták a nyilvános végtisztességet. 1989 óta ez a nap a rendszerváltás egyik legfontosabb emléknapja Magyarországon.
8: Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezte el a megemlékezés virágait. A 301-es parcellánál rótta le kegyeletét az 1956-os hősök előtt a köztársasági elnök is. Sólyog Tamás közösségi oldalán azt írta, a hazánk függetlenségért életüket áldozó hőseink emléke örökké élni fog minden szabad magyar ember szívében.
7: Az országgyűlésben is megemlékeztek Nagy Imre és mártírtársai újra temetésének napjáról. Magyar Péter napirend előtt elmondott beszédében kiemelte, az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az őket megelőző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem vagy csak részben valósulhatott meg. Az 56-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt.
8: A miniszterelnök hozzátette, hogy nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez. Azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. Magyar Péter az 1956-os forradalom történelmi tanúságai közül arra hívta fel a figyelmet, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadság vágyó fiatalokat választotta.
18: Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították és halálra ítélték. Bár a kivégzésen előestéjén feleségének írt levele soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz. Ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfogház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
7: Elkezdődött a Katolikus Caritas nyári táboroztatási programja, mondta a közmédiának a szervezet országos igazgatója Balaton Akalin, ahol most csaknem 50 kárpátaljai gyermek nyaral.
8: Zagyva Rihárd hangsúlyozta, augusztus utolsó hetéig idén csaknem 4000 gyermeknek nyújtanak majd nyári kikapcsolódási és fejlődési lehetőséget.
19: Nagyon fontos, hogy ez a táboroztatási program ez nem csupán szabadidős. Egyszerre szeretne segíteni a szülőknek, hogy segítsünk abban, hogy anyagilag, aki nem tudja megengedni, aki nehéz helyzetben van, meg tudjuk valósítani ezt a táboroztatási lehetőséget a gyermeke számára. Ugyanakkor egyszerre jelent fejlesztést és szabadidős programot a gyermekeknek. Tehát nem egy sima táborról van szó, hanem egy értékalapú, fejlesztés alapú táborról, és ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan programokat tudjunk biztosítani, olyan eszközöket, és hát nyilván a Balaton közelsége az pedig egy nagyon fontos tényező ebben.
20: Autós percek.
8: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy és az M0-ás között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra számítsanak a külső sávban. Az 52-es főúton Kecskemét térségében három autó ütközött, a 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelébe.
7: Budapest információkkal folytatjuk.
20: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton. Befelé a Bölöni-György utca előtt sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, valamint az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé építkezés miatt. Nem érinti a József Nádor tér Vörös Marti tér megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
8: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 25 és 30, késő este 16 és 25 fok között alakul. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
7: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, 2026. június 17-e van, szerda. Lassan 2 perccel múlt 4:48, Hajdú Tibor vagyok. Jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek. Jó muzsikát játszom mellé. Kopogós a csizmám, énekli majd Somogyi Erika. Írt nekem a szeretőm ezt a csárdást. Kolossák Gyula előadásában hallgatjuk meg. A csárdás királynőből Házi Erzsébet, Korondi György, Palóc László és Rátonyi Róbert előadásában hallgatunk meg részt. Címe az Asszony összetör. Az örökzöldek között pedig hallhatják majd Nádas György előadásában Süsü dalát is. Természetesen lesz kirándulás, gondolatban egy újabb kis település, tehát annyira nem is kicsi. Egy várost ismerünk majd meg, nagyjából 20 perc múlva. Az óra végén pedig Balog Marian és Bolya Mátyás népzenei nyomozóirodánk jelentkezik. Elsőként pedig már is Szécsi Pál Férfi könnyek című dalát hallhatják. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot! Jó reggelt!

Ha meguntál, kis angyalom, szeretni. Szabad nékem már szeretőt keresni. Adjon is

Évtizedek óta a kutatók ijeszgetnek a klímaváltozás következményeivel bennünket, de hát amíg nem érezte az ember a saját bőrén, sokan addig nem is hitték el, hogy ez meg fog valósulni. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Párizsban fogadták el 94-ben a sivatagodás és a szárazság elleni küzdelemről szóló ENSZ konvenciót, ennek is már 32 esztendeje. Ez a nap a sivatagodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja, és ott tartunk, hogy most már látjuk, hogy a Velencei tó is például kritikus állapotban van, egészen tragikus a vízszint. Az is elképzelhető, hogy a nyári meleg és a tartós párolgás miatt további 30, akár 50 centis vízveszteség is várható, és most a vízszint mindössze 58 és 66 centiméter között mozog. Az agárdi vízmérce szerint, tehát el tudják képzelni, hogy mi lesz, hogyha ez tényleg megtörténik. A konkrét elsivatagosodás veszélye mellett nekem még valami eszembe jutott, erről is szerintem érdemes gondolkodnunk. Ez egy másféle sivatag, az, amelyik az ember lelkében alakul ki. Ez sem egyik napról a másikra. Először csak ritkában örülünk, vagy kevesebbet beszélgetünk, kevesebbet figyelünk egymásra, aztán szépen lassan eltűnnek a belső források, amelyek táplálják a reményt, a kíváncsiságot és a szeretetet. A természetben is kell tenni az elsivatagodás ellen, de a léleknek is szüksége van ilyenfajta védelemre, egy jó szóra, találkozásra, egy emlék felidézésére, vagy egy őszinte ölelésre. Ez néha olyan, mint az első eső mondjuk, hosszú szárazság után. Nádas György előadásában most egy igazi léleküdítő dalt hallgatunk meg. Ez az Itt van Süsü.

0: 6 perccel múlt 7:30. Jó reggelt!
1: Hencidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Gyöngyöspata városa, Heves megye gyöngyösi járásában találjuk. Magyarország egyik legkisebb városáról van szó. A Mátra délnyugati lábánál fekszik Gyöngyöstől 11 kilométerre nyugatra. Ez a terület már a magyarok előtt is lakott volt, vaskori, avar, illetve honfoglaláskori sírokat is tártak itt fel. A honfoglalás idején az Aba nemzetségnek jutott a terület, a településen a 10. században építették Pata várát, és emellett még a vár mellett a Póctetőn épült a főesperességi templom, egészen pontosan 1010-ben a Szent Péter templom, innen egy időben 40 település egyházi életét irányították. A várat vagy 1459-ben, más források szerint 1460-ban támadták meg a cseh husziták, sőt, meg is szállták, majd pedig Mátyás rozgonyi sebestyént küldte a husziták ellen, hosszú alkudozás folyt, illetve a zsoldosok szétszélettek, majd Mátyás király személyes vezetésével indult meg az ostrom. Végül a király serege itt vívta meg első győztes csatáját. Július 18-án a csehek szabad elvonulás fejében feladták a várat. Mátyás király ezután a sok és súlyos kárt szenvedett Patát mezővárosi rangra emelte, és mentesítette a kamarai adó alól. A 15. században Heves vármegye harmadik legnagyobb települése volt, Eger és Gyöngyös után. 1554-ben került török kézre, szultáni birtok lett, a budai pasa igazgatta. Ekkor a helyiek gabonatermesztéssel, állattartással, borászattal foglalkoztak. Igaz, hogy megfogyatkozott a lakossága, viszont még a hódoltság utolsó évében is a legnépesebbnek számított. Heves, amúgy fizetésképtelen falvai között. Itt írták az 1886-ban megtalált Patai Graduale néven ismert kódexet, amely gregoriáni és magyar nyelvű énekeket tartalmaz. 1965-ben végeztek feltárást, és ekkor találták meg a felszín alatt a kőből, az átégetett földből és fából épített vár keleti szakaszának részeit, az egykori palánkvár megszenesedett gerenda maradványait, amelyeket ezután betemettek. Ezeket a maradványokat, hogyha elsétálunk a várhegyre, akkor még fellelhetjük, csak úgy, mint az esperesi templomromot. A 12. században épült, az idők során pedig folyamatosan bővítették a kis boldogasszony templomot, ez a település legfőbb látványossága, illetve a benne található Jessefa oltár, ez Európában is egyedülálló műkincs, Jézus családfáját mutatja be, illetve érdemes még elsétálni a műemléki védettséget élvező 18. században emelt barokk kőhídra, rajta egy Nepomuki Szent János szobrot láthatunk, és természetesen Gyöngyöspatán is van tájház, mely a helyi népművészet emlékeit mutatja be. Feltétlenül javaslom, hogy keressék fel. 10 óra előtt néhány perccel pedig a patai népviseletről hallhatnak többet Vecsei H. Miklós színművésztől, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Gyöngyöspatát is ismerni kell, van hová kirándulni a környéken, érdemes ismerkedni, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Hallgassák minél többen. A Csárdás királynőből a következő részlet most. Önöknek forog a Dankó Rádióban. Az asszony összetör a címe, Házi Erzsébet, Korondi György, Palóc László és Rátonyi Róbert énekel, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Bródi Tamás vezényli.

Jó reggel, Deris napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Nem sokára jelentkezik Balogh Marion és Bolya Mátyás, névzenei nyomozóirodánk. Addig Németh Csicsó József és zenekar a muzsikál. 8 órakor hírek következnek. Újjé a Ligetben nagyszerű, a Bohém Rectime Jazzben felvételen nyitja majd a következő zenei órát. Kérem, tartsanak velem továbbra is.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az 1960-as évek a magyar népzenekutatás számára a magyar nyelvterületen végzett terepmunka mellett a nemzetközi nyitás időszaka is volt. Kutatóink a világ számos pontján gyűjtöttek, Venezuelától Indiáig, Mongóliától Etiópiáig.

0: Deben Bhattacharya a 20. század második felének egyik legsokoldalúbb és legmeghatározóbb, intézményeken kívül alkotó etnomuzikológusa, gyűjtője és dokumentumfilm rendezője volt. Egy Benares városban letelepedett, ősi bengáli Brahmin családban született, majd 28 évesen 1949. novemberében érkezett meg Londonba, mindössze 18 shillinggel a zsebében. A brit fővárosban rendkívüli kapcsolatteremtő készségének köszönhetően heteken belül megbízásokat szerzett a BBC keleti szolgálatánál, ahol rövid rádióműsorokban mutatta be az indiai klasszikus zenét a brit közönségnek.
1: Nagyon csaplak, ja. Édes gazdám, na csapjagyon, kitam.

A BBC-nél elért sikerek közvetlen következményeként a svéd televízió és a svéd állami zeneintézet komoly anyagi támogatást szavazott meg Batacsárjának egy magyarországi és romániai film, illetve lemezprojekt megvalósítására. Ez a döntés komoly szakmai bizalmat tükrözött, hiszen a svéd döntéshozók úgy biztosították a finanszírozást, hogy kizárólag Batacsárja korábbi, a Stockholm Rádió által rendszeresen átvett színvonalas rádió műsoraira támaszkodtak.

Felvételein Simon Ferenc Józsefné Fazekas Ilona énekel, aki a moldvai Bákó megye Lészped falujában született 1894-ben, majd 1952-ben települt át Magyarországra, a Baranya megyei Mekényesre, a már itt élő fiához és unokájához.

0: Deben Bhattacharya felvételén a moldvai származású Simon Ferenc Józsefné énekelt. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernó Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernó Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegalapodás végrehajtását szorgalmazó rendeletet. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számbevőszék elnöke. Bindis László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. Könyvbemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és interaktív gyermekprogramok várják az érdeklődőket a ma kezdődő Veszprémi ünnepi könyvhéten. Idén 12 stand kínálatát tekinthetik meg az érdeklődők a zeneiskola előtti téren. A háromnapos esemény idején a látogatók több kortársszerzővel és alkotóval találkozhatnak, beszélgethetnek. Az esti kísérő programokat a Dubnicai palotában tartják. Márai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus műveit, az Egy polgár vallomásait olvassák fel ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakozhatnak. Magyarország első állandó márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a múzeumok éjszakája karszalaggal látogatható. Többnyire borult az ég, sokfelé esik az eső, a várható heves zivatarok miatt néhány csongrádi és békési járásban riasztás érvényes. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve főként keleten, északkeleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 23 fokos. A következő napokban fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt, 4 perccel.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt! Ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. június 17-e van, szerda, 8 óra múlt 7 perccel. A mikrofonnál Hajdú Tibor, szeretettel köszöntöm Önöket. Ajánlom magunkat a következő órára is. Egészségpercek nem sokára, főzőcske, de okosan 3-4-9 környékén. Na és milyen muzsika szól? Árok, árok, de mély árok, énekli majd Dóka Zsuzsa. Valamit súgok magának. Ezt az Andal Gót szőlősi emes előadásában hallgatjuk meg. Ilona dalát a Cigány szerelemből, Bódi Barbara jóvoltából élvezhetjük majd. Az Örök zöldek között pedig az Azért vannak a jó barátok című gigantikus Máté Péter slágert Pál Dénes előadásában játszom majd. Elsőként Csárdás, Jenei Gábor énekel. Jó bor mellett nem tudok én józan fejjel szeretni, Bangó János és zenekar a kísér. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

gondolom, rámnak tízes csókot ígérek. Ne félj, rózsám, ne félj, rózsám, nem hagylak én elhervadni egész.

0: 3 perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: A mézről már többször beszélgettünk, de érdemes néha újra elővenni ezt a témát, ugyanis én is azt tapasztalom magamon, hogy megtetszik valami, egészségesnek és jónak, finomnak tartom egy darabig, használom, így voltam a mézzel is a kávéba, utána egy idő után valamiért megfeledkezik róla az ember, és visszaáll a régi rutin, megint barna cukor, aztán amikor az elfogyott, akkor mehet bele a fehér cukor, pedig mennyire egészségesen szerettünk volna akár a kávénkat is elfogyasztani. A méz nagyon finom, ezt mindannyian tudjuk, egészséges is, támogatja a probiotikumokat, sőt segíti a túlélésüket a bélflórában, antioxidánsokat is tartalmaz, de nem szabad elfelejteni, hogy a cukortartalma is igen magas, ezért mindenféleképpen mértékkel ajánlott fogyasztani. Gyors energiaforrásként szolgál, tehát a reggelek beindításához tökéletes választás lehet, és némi nemű káliumot, kalciumot és magnéziumot is tartalmaz. Ezek pedig segítenek megvédeni a szervezetünket az oxidatív stresszel szemben. És még egy fontos, talán pszichológiai dolog, ugyanis nagyon sokan küzdünk egy néha kifejezetten kontrollálhatatlan édesség utáni sóvárgással. Adott esetben erre is jó választás lehet a méz, sokkal jobb választás mondjuk, mint egy fél tábla csokoládé, tehát egy kevés méz beillesztése a mindennapi étrendbe még az édes íz iránti vágyat is segíthet kielégíteni, anélkül, hogy az ember nagyobb mennyiségű cukros édességet fogyasztana. Jó egészséget kívánok! Gyöngyvirágos kiskertetben Bősi Szabó László énekel most, Báder Ernői zenekar a kísér.

Azoknak a hallgatóknak szeretném jelezni, akik mostanában kapcsolódtak a Dankó Rádióval való ismerkedésbe, hogy 8 és 9 óra között kicsit belekóstolunk a világzene műfajába is, de is napot, jó reggelt kívánok! A folytatásban Sík János és a Mezzó felvételét hallhatják, szép a tavasz, szép a nyár, este 9-től pedig még több világzene, Népek Dalai című műsorunk van a Dankó Rádióban. Érdemes hallgatni egész nap.

Mézes mustáros, mézes szezámmagos, mézes kecsapos, mézes békenös, annyiféle mézes étel létezik, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Derűs-Tafat, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Most egy kicsikét távol-keleti ízvilágú ételt készítünk majd hamarosan. Természetesen méz is lesz benne, meg egy kis gyömbér, meg egy kis fokhagyma, nagyon finom és nagyon kellemes, és viszonylag gyorsan el is tudjuk majd készíteni. Na, amíg lélekben felkészülünk, nótákat, népzenét és örökzöldet hallgatunk. Jaj, de szép kék szeme van magának, énekli Tolnai András hamarosan, nem zörög a haraszt, ezt a csárdás Buta Árpád Attila énekli. Az Agyva Banda muzsikál, ezt követően most pedig egy Csináljuk a fesztiváltos feldolgozása, az Azért vannak a jó barátok című Máté Péter slágernek, Pál Dénes énekel.

0: Egy perccel múlt 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Szójás, mézes, pulyka mellett készítünk rizstésztával. A folytatásban mondom a hozzávalókat. Fél kiló pulyka mell, de mondjuk lehet csirke mell is akár. Egy teáskanálnyi frissen reszelt gyömbér, 2 gereszt fokhagyma kell hozzá. Ha van valamilyen kínai fűszerkeverékünk, az sem baj, hogyha kerül bele egy teáskanálnyival. 2 evőkanál szójaszósz, ugyanennyi méz, egy kevés só és bors, 1 darab valamilyen piros paprika, én a pritamin paprikát javaslom az édes íze miatt, 1 zacskónyi üvegtészta, és a díszítéshez akár egy csokor petrezselyem is jöhet majd. Először szépen apró kockára vágjuk a pulykát, sózzuk, borsozzuk, majd egy kis tálban a fűszerkeveréket összekeverjük a szójaszósszal, a mézzel. Ha szereti valaki a csípőset, akár egy pici őrölt csilit is adhat hozzá, ráöntjük a húsra, letakarjuk és fél órán keresztül állni hagyjuk, majd egy serpenyőben kevés olívaolajon megpirítjuk először a gyömbért, utána a fokhagymát is beledobjuk, majd pedig mehet rá a bepácolt hús, szép pirosra sütjük, közben folyamatosan rázogatjuk, utána a húst kivesszük, és a maradék olajon az apróra kockázott paprikát is megpirítjuk. Az üvegtésztára forró vizet kell önteni, sózni, és nagyjából 10 percig állni hagyni. Tálaláskor pedig a tésztára kanalazunk egy adag húst, arra a paprikát, és megszórjuk friss petrezselyemmel. Majd jó ízűen elfogyasztjuk, jó étvágyat kívánok hozzá. Jó muzsikát kínálok mellé, a Cigány szerelemből Ilona dalát hallhatják. Bódi Barbara énekel, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hamarosan 9 órakor következnek a hírek, addig Salasovics Norbert és zenekar muzsikál. Rózsák, gyöngyvirágok. Ez a csárdás indítja a következő zenei órát Lente Lajos előadásában, Jeremiás Béla és zenekar a kíséretével.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworld-on.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garhami Zsuzsa. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni vezetés. A perzsa állam külügyminisztere és a parlament elnöke is hangsúlyozta.

Lassan 6 perccel, 9 óra után köszöntöm Önöket nagyon sok szeretettel. Hajdú Tibor vagyok, bízom benne, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és abban is reménykedem, hogy velem tartanak a folytatásban is, ahogy a délelőtt befordulunk és készülődünk az aranylemezekre, hiszen 10 órától 2 órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei szólnak, nagyon népszerű ez a műsor. Természetesen ebben az órában is már többségében örökzöldeket hallhatnak, előtte azonban néhány nóta. Hóvirág nyílt az erdőben Szóka Júli előadásában, a Vigyázz, mert szúr a rózsa ága, Bokor János énekel, Boros Jolán pedig a Nyílik a sok virág kezdetű csárdást adja elő. Elsőként Taszíló dala Marica grófnőből, Dénes Viktor, Dolhai Attila, Homonai Zsolt, Laki Péter, Langer Soma és Vadás Zsolt felvétele forog. Az Operett Színház zenekarát ezen a felvételen Fejfer Gyula vezényli. Kérem, hogy tartsanak továbbra is velem. Derűs napot!

Csak szólok, hogy ne tessenek meglepődni, hogyha Jászapátiból szeretnének indulni busszal, hogy az autóbusz állomáson felújítási munkálatok kezdődtek, úgyhogy ideiglenes megállókból indulnak az Árvai utcából a buszok. Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-áson, a déli szektorban az M5-ös felé. A 6-os főúti csomópont előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani, ott a lassítósávon. Vezessenek körültekintéssel, mert a kamion mögött törmelék is került a burkolatra, nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás arrafelé. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon Szárliget és az M0-as autóúti csomópont között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki, leginkább a külső sávban. Az M7-esen pedig Letenye felé Pákozdi és Fehérvár között szalagkorlátot javítanak. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják le, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Sok türelmet kívánok az arra utazóknak, mindenkinek jó utat, vigyázzanak magukra. A Dankor Rádióban Ergó Sláger a folytatásban. Szeretlek is, meg nem is.

Közeledünk 10 órához, jelzem, ma is lesz aranylemezek, ma is lesz időutazás, ráadásul leparkol 3 dal erejéig Tölgyi Kriszta abban az esztendőben, amikor az első autópályát átadták Magyarországon, az M7-est, és ebben az évben jelentkezik, május 1-én természetesen, először színes főcímmel a Magyar Televízió híradója, persze a színes technikára teljes egészében később, 1979-ben térnek át, na ebből már lehet következtetni, hogy ez biztos 79 előtt volt, egészen pontosan 1975-ben parkol le Kriszta, a 3 dal pedig ebből az évből az Apostoltól a Legtöbb ember ott hibán el a Széllel szemben, a fonográf slágere, az LGT-től pedig a Neked írom a dalt. Érdemes lesz hallgatni a műsort, mint ahogy most a folytatásban is a Dankó Rádiót. Harangozó teli felvétele következik. Címe a Zápor.

Mány, Karcag és Rima Szombata közös a három településben, hogy mindegyik helyen járt már a Dankoló Klub az elmúlt bő évtizedben. Remélhetőleg még vissza is térünk. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Most Karin Enikő és Dócs Péter előadásában a Dunaparton este zeneszól csendül fel. Zongorán Tarnék és László, dobon Pálmai Zoltán kísért.

Gyöngyös Pata volt ma reggel a naptelepülésed, erős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. A patai népviseletet most a folytatásban Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában mutatja be Becsei Janikó színművész. 10 órakor hírek következnek, utána aranylemezek, 2 órán keresztül az elmúlt évtizedek, majd egy évszázad legnagyobb magyar slágerei Tölgyi Krisztával. Budai Beatrix majd a Déli Krónika után várja önöket, ma is jó ebédhez szól a nóta. Kívánságműsor Gál Zoltánnal, Szívküldi Szívnek szívesen 2 órától. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én köszönöm a reggeli figyelmüket. Holnap reggel 6-kor várom önöket ismét, addig is derűs napot. Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra.

0: Vármegyéről Vármegyére. Heves.
1: Palócföld örök divatja. Patai viselet. A gyönyörű palóc darabokat a gyöngyös patai asszonyok maguk készítették. Ők szőtték a kendert, hímezték és varták a különleges, díszes darabokat. A város honlapja szerint az alsó ruházat a vászonpendel és ingvál volt. Ez utóbbinak az ujját ráncba szedték, s szatyinggal összehúzott pántba fogták, slingeléssel díszítették. Általában jóval könyökük fölé ért. A vászonpendel derekát viszont hurkába felgyűrték, hogy az alsó és felső szoknya szépen álljon rajta. Hétköznap otthon két darab posztós aljú barhét vagy kartonszoknyát vettek a pendel fölé. Az ingvárra hasonló anyagú mellényt vettek. Derékig egyenes szabású volt, rávarva lerakott, levasalt fodor. Ha valahová elmentek a háztól, még egy vagy két szoknyát vettek föl. A mellény fölé ahhoz hasonló anyagból készült blúzt is ölthettek. Az alján a szegés más színű volt, például ha a blúz barna, a szegés zöld, hogy elváljon egymástól. Elejét és hátát is 6-8-10 szalag díszítette, és elől 10 gombbal záródott. Ha nem volt meg a 10 gomb, azt mondták a tulajdonosára, fösvény. Az egyedi szabású, Heves vármegyében csak Gyöngyöspatára jellemző ruhadarabokat még ma is viselik a népdalkör tagjai. A település tájháza állandó kiállításon mutatja be a legszebb, szemet gyönyörködtető színes darabokat.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Gyógyító állatok.
5: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
4: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
5: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
4: Amikor egy érintés is segít.
6: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
7: Jó érzés.
4: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terror elhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidőben foglalkoztatásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal, a reálkereset 8,9%-kal múlta felől az egy évvel korábbit. Azt írják, a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásároltak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas. homlókek ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekékkel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a sékosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladta az első két iráni állami olajtanker, a Hormuzi szoroson is hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy az Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Ismét egy feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Az Egyesült Államok ősz óta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyíték azonban eddig nem mutattak be. Ma van az elsivatagosodás és a sárasság elleni küzdelem világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a talajromlás megállítására, a víztakarékosságra, valamint az aszályok elleni hatékony védekezésre. Az idei kampány a legelők helyzetére összpontosít, ugyanis az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Az időjárásról: fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulnak futózáporok, zivatarok, többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. 10 óra múlt, 4 perccel.
7: Ezek. Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma például Kovács Kati, Pere János, a V-motorok, Szulák Andrea, az Express együttes, Toldi Mária és Pályer András dalai mellett válogatunk 1975 nagy sikereiből, és azt is megtudhatják, miköze a tűzvarázslónak Chopinhez és Strausshoz. Válogatásunkat a Vándordallal kezdjük Besenyei Ferenc előadásában, majd az M7-es együttes énekel egy félig sem szerelemről. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Talán nincs is még egy olyan magyar énekesnő, aki annyi díjat nyert itthon és külföldön, mint Kovács Kati. Az 1977-es Tessék választani rád.

Rádiós dalversenyről sem tért haza üres kézzel, hiszen előadói díjjal jutalmazták, az általa énekelt dal pedig a harmadik helyezést nyerte el. Ez nem más, mint Gábor Espáli Szenes Iván szerzeménye, a Mindent, ami szép című dal, melyet Kovács Kati, a Magyar Rádió vonós tánczenekara, a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál előadásában hallhatnak már is az aranylemezetben.

játszott a Liszt rapszódiát. Kislány, akit úgy szerettem, akit soha nem felettem, s rabja voltam, mint egy kisdiák.

A nagyszerű dalszerző, billentyűs, énekes előadó művész Lehr István 2003-ban az 50. születésnapja apropóján kezdte el írni az 50. szimfónia címet viselő művét, amin egy évig dolgozott és egy nagyszabású koncerten mutatta be. A Zenész magazinnak 2004-ben így mesélt róla. Idézem. Bennem volt, hogy ilyenkor illendő valami különlegességgel előállni. Olvastam, hogy annak idején a bárók, grófok, hercegek szimfóniát rendeltek a születésnapjukra. De én kitől rendeljek, illetve tőlem ki rendelne? És már fel is kértem magam a darab megírására. Ez igazi nagy zenekari mű, hagyományos szimfonikus elemekkel, ugyanakkor rendhagyó is, mivel felbukkannak benne az életemet meghatározó zenei témák. Többek között a Várj, míg fel kell majd a nap, a Tűzvarázsló, az Angyallány, a Jég dupla viszkivel és a Nézz az ég felé motívumai is felcsendülnek. Hogy jobban értsd, miről van szó, magyarázta Lehr István az újságírónak, mondok egy példát. A Tűzvarázsló témája úgy indul a szimfóniában, mintha Chopin írta mazurka lenne, és Strauss keringőként végződik. Eddig tartott az idézet, az aranylemezeket pedig a Tűzvarázsló című V-motorok örökzölddel folytatjuk, de az eredeti változatában.

egy világsláger, a New York, New York magyar változata következik az aranylemezekben. Bradány Iván szövegével Szulák Andrea énekli a jól ismert melódiát.

Mónika, Tónika és egy öreg harmonika a főszereplő Sia Attila és Solymos Tóni szerzeményének, a Harmonikásnak, amely 1977-ben lett nagy sláger. Az Express együttes dalának a szövege könnyed kis blődlinek tűnhet, játék a szavakkal és a rímekkel, de ha jobban odafigyelünk rá, akkor észrevehetjük benne a mélységet is. Az idő múlását, a generációváltásokat, de még egyes 20. századi zenei műfajok és stílusok változásai. Na most akkor mindenki koncentráljon a dalszövegre, és így próbáljuk meghallgatni, hiszen jön a Harmonikás az aranylemezetben.

Az aranylemezekben 1975 nagy sikereiből válogatunk, és három örökzöldé vált slágert hallgatunk meg. Az Apostoltól megtudhatjuk, hogy a legtöbb ember hol hibázza el. A fonográffal a széllel szemben járunk, az LGT pedig 1975-ben is nekünk írta a dalt.

Kedves hallgatóink, az aranylemezek első részét az Édes Georgia című világslágerrel zárjuk a Stúdió 11 feldolgozásában. 11 óra után 4 perccel pedig Csepregi Éva egyik legnépszerűbb szólódalával folytatjuk a mai örökzöld zenei összeállításunkat itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A 2 hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladta az első 2 iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A 3 szállítóhajó csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán 2 hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni vezetés. A perzsa állam külügyminisztere és a parlament elnöke is hangsúlyozta, hogy Washington és Teherán közötti péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hogy hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Idehaza azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a magyar közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas homlokekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekékkel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. A hétvégén rendezik meg a tatai sokadalmat. A hagyományos népművészeti fesztivál folklórprogramokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel várja az érdeklődőket az Angol Kertben. Lesz interaktív meseelőadás, játszóház, világzenei koncert, táncház. A fesztivált vasárnap a Szent Iván éjjel tűzugrás zárja. Ami pedig az időjárást illeti. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél, délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű, a hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. 11 óra múlt, 4 perccel.
0: Ezek.
3: Képzeletbeli időgépünkkel már repülünk is tovább, és meg sem állunk Párizsig, hiszen Csepregi Éva nagy sikerű szólódala a Párizsi lány nyitja az összeállításunk második részét. Utána pedig az 1931-es Hippolita lakály című vígjáték egyik filmslágere, a Pák és aranyom hangzik el a Bergendi Szalon zenekar feldolgozásában. A szólót a Dankó Rádió előadói díjával tavaly kitüntetett Jahza Kata énekli. Töldi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Egy kis családi témával folytatjuk az aranylemezeket, hiszen Ulman Ottó és S. Nagy István Gézengúz című dalában Toldi Mária egy kisfiúról, Pistikéről énekel, akiből, valljuk be, elég szörnyű István lett felnőtt korára. Utána pedig Pályer András adja elő az S. Nagy István szövegére.

Az ember akkor válik felnőtté, mikor a szülei elmennek. Én már sajnos nagyon régen felnőtt vagyok.

Sokak kedvence Kovács Erzsi énekesnő, aki az aranylemezek következő felvételén Bodor Barnabás és Győri Tibor szerzeményét, a Régióra halkan jár című dalt adja elő.

A 70-es évek rockzenéjének hangzása köszön vissza az aranylemezek következő felvételén. Pap Imre és Huszár Erika Néked csak egy idegen című dalát a Gemini együttes adja elő. Aztán a változatosság jegyében egy klasszikus örökzöldet idézünk fel. Czerkovics Béla zeneszerző és Szilágyi László szövegíró máig népszerű operettjéből, az idén éppen 100 éves Csókos asszonyból. A Gyere te Némand című vidám kuplét Törőcsik Mari előadásában hallgatjuk meg.

A Metronóm kilóg a hazai dalfesztiválok sorából, hiszen mindössze egyszer 1977-ben rendezték meg, nem tudni, hogy miért. Minden esetre jó, hogy megtették, mert nagyon sok ott elhangzott dalból lett sláger, majd örökzöld. Három díjazott szerzeményt most fel is idézünk az aranylemezekben. A Metronóm 77 első helyén az újjászervezett Illés Együttes és Serfőző Anikó előadásában a Hogyha egyszer című dal végzett. A második helyezést a Kolor Együttes szerezte meg a Fényes Kövekkel, míg a harmadik a Táncolj Még című dal lett, amit Del Husza John egyetlen éjszaka alatt írt meg, hogy Szűcs Judit a határidőig be tudjon vele nevezni a fesztiválra, miután az eredeti versenydalát elutasították, és ez a dal az énekesnőt diszkó királynővé tette.

Manapság a 21. században már pontosan tudjuk, mennyire káros a kisfiúknak folyton azt mondani, hogy a férfiak nem sírnak. A legtöbb férfi úgy nőtt fel, hogy nem meri kifejezni és megélni az érzelmeit, hanem inkább azt mondják például, hogy talán csak füst szállt a szemembe, amiről Szécsi Pál mindjárt énekelni is fog az aranylemezekben. A Könnyezem című dal felvételén a Magyar Rádió és Televízió vonós tánczenekara és a Stúdió 11 közreműködött.

Kedves hallgatóink, az utolsó perceket is zenével töltjük meg az aranylemezekben. A déli harang szóig Bágya András feledhetetlen örökzöldjeiből hallhatnak egy egybeleget a Stúdió 11 zenekar és a Harmónia énekegyüttes előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Vészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A déli krónika után már a magyar nótáké a főszerep, hiszen Budai Beatrix érkezik a jó ebédhez szól a nótával. 2-től 5-ig pedig ma is lesz Szívküldi Szívnek Szívesen kívánságműsor, amelyben Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseiket. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az örökzöldekkel holnap délelőtt várom újra Önöket. További műsorainkhoz jó szórakozást és jó dangó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető, Vasvári Anna Mária.
0: Nyilván alkati kérdés is ez, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
2: Szerintem csak maximalista vagy, nem?
0: Ez egy szép szó, de mondjuk, hogy igen, az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sic. De az egész csak egy show, de szórakoztató. Most idéztem magamtól erdést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
3: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el az adóhivatalnál és a TEK-nél a kormány az aranykonvoj ügyében.
1: 5 éves csúcsra erősödött a forint, 350 alá csökkent az euró árfolyama. Az erős forint az üzemanyagárakra és a külföldi utazásokra is pozitívan hat.
2: Irán az izraeli kivonulást követeli a péntekre tervezett megállapodásért cserébe. Az izraeli államfő elutasítja Teherán feltételét.
1: Az időjárásról.
2: Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén már beköszönt a kánikula.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A HVG azt közölte, a legmagasabb szintekre vezetnek a szálak. A lap szerint a gyanúsítás a TEK vezetőjét és az Orbán kormány tagjait is érintheti. Kis Júlia Lilla beszámolója.
3: Az aranykonvoj ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltünk el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál. Ezt írt a szerda reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal arra szólította fel a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A kormányfő a HVG cikkére hivatkozva úgy fogalmazott, döbbenetes információk derültek ki, majd hozzátette, a legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai. Palota forradalom tört ki a főügyész távozása után, a legfőbb ügyészt is magával ránthatja az aranykonvoj ügye. Ezzel a címmel közölt cikket szerdán reggel a HVG. Alap szerint a központi nyomozó főügyészség vezetője részben azért távozott múlt héten, mert jogsértő megoldásokkal szembesült az ukrán aranykonvoj ügyében. Azt írják, hogy a gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti, de a szálak egészen az Orbán kormányig vezetnek. Fürt Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője, a szervezet közleménye szerint a közte és a legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta lemondását. A HVG szerint ugyanakkor nem egyszerű vita, hanem súlyos konfliktus állhat a háttérben. Alap úgy tudja, hogy az aranykonvoj ügyben a titkos szolgálatok a büntető eljárásban is aktív szerepet játszottak, pedig erre jogilag nem lett volna lehetőségük. Azt is írják, hogy a NAV vezetői is kétségeket fogalmaz meg az akció megalapozottságával kapcsolatban. A HVG megjegyzi azt is, hogy a büntető eljárás a TEK-en keresztül akár magasabb politikai szintekig is elérhet.
4: A politikusok felelőssége büntetőjogilag közvetlenül tetten érhető.
3: Politikai felelősségről beszélt videójában az Ostrad Bankot képviselő magyar ügyvéd is pár napja. Horváth Lóránc szerint az érintettek akár őrizetbe is vehetők, ezt azonban jelenleg a legfőbb ügyészség akadályozhatja.
4: A legfőbb ügyészség egyelőre ezt nem engedi, közvetlenül befolyásolja a nyomozó ügyészség munkáját. Információink vannak arról, hogy a legfőbb ügyészség kézi vezérléssel beleszól a nyomozó ügyészség munkájában, például azzal, hogy nem hallgatja ki a sértetteket. Eddig csak két ukránt hallgattak ki, és úgy tűnik, hogy nem is fognak többet. Ezért tartom fontosnak a legfőbb ügyész eltávolítását.
3: Idén márciusban állították meg a NAV és a TEK egységei azt az ukrán pénzszállítmányt, amely Magyarországon keresztül szállított 27 milliárd forintnyi készpénzt és aranyat. A hivatalos jelentés szerint a szállítmány az ukrán Ostrad Bank tulajdona volt. Az ukrán kísérőket őrizetbe vették, majd kiutasították őket az országból. Végül a vagyontárgyakat két hónap múlva visszaadták az ukrán banknak.
5: Éppen most hagyta el Magyarország területét az aranykonvoj.
3: Az átadás átvételnél ott volt Ukrajna magyarországi nagykövete, valamint Horváth Lóránt ügyvéd is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szállítmány teljes egészében visszakerült Ukrajnába.
1: Július 1-jéig kapott engedélyt a MOL arra, hogy folytassa és lezárja a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. A magyar olajipari vállalat a tranzakció egyetlen esélyes szereplője. A tárgyalások sikeressége az orosz és az amerikai félen is múlik. Részletek Kovács Mártontól.
6: Nagy előrelépésnek számít, hogy a szerb kormány és a MOL képviselői aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást. Erősítette meg a krónikának a magyar olajipari vállalat. Közleményben tudatták, hogy a MOL csoport részvényesé megállapodást írt alá a szerb kormánnyal a NISZ vállalat jövőbeli irányításáról. Ennek értelmében, ha a MOL csoport többségi tulajdonossá válik, biztosítani fogja a NISZ fejlesztését, a szerb piac ellátását és a vajdasági Pancsovában található finomító működtetését. Hozzátették azonban, hogy a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett több, elsősorban amerikai hatósági engedély is szükséges. A következő feladat a MOL csoport és az orosz Gazprom Neft közötti, a NISZ 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. Az ehhez szükséges amerikai jóváhagyást megkapta a MOL. Közleményükben azt írták, hogy a MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától arra, hogy július 1-ig folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. A hazai energiaellátás biztosított, ezért a többségi tulajdon megszerzése elsősorban Szerbia és a régió energiaellátását erősíteni. A NISZ Szerbia egyetlen kőolaj és gázfeltárással, valamint kitermeléssel foglalkozó vállalata. Évente 4,8 millió tonna kőolajat képes feldolgozni. Emellett jelentős üzemanyag kiskereskedelmi hálózattal is rendelkezik.
1: Továbbra is erős a forint, a magyar fizetőeszköz árfolyam.

0: uniós forrásokról szóló megállapodás, a csökkenő energiaárak, a kedvező 1,8%-os májusi inflációs adat, a növekedés beindulása és a 6,25%-os alapkamat is kedvezett a forintnak.
1: A Tisza győzelmére való fogadás, ez tovább erősítette a forintot már a választás előtt, majd a választási eredmény ismeretében ez még tovább folytatódott.
0: Hívta fel a figyelmet a Portfólió vezető elemzője. Madár István hangsúlyozta, a jegybank eddig nem fékezte a hazai fizetőeszköz erősödését, tartva attól, hogy a közel-keleti háború okozta energiaválság megemeli itthon az inflációt. A szakértő szerint ugyanakkor az olajárak és a nemzetközi inflációs kockázatok visszaesésével megnyílt az út a kamat csökkentés előtt, ez mérsékelheti a forint iránti vonzerőt.
1: Lehetővé teszi azt, hogy esetleg ezen a szinten kontroll alá kerüljön a forint, és ne kezdjen el tovább erősödni, hiszen ennek hatására a kereslet-kínálati viszonyok is meg tudnak változni. Természetesen még a helyzet nagyon képlékeny, hiszen az egész iráni Egyesült Államok háború nem biztos, hogy most van lezárva, de azt látjuk, hogy az olajpiac az már megnyugodott, vagy legalábbis jelentősen nyugodtabb, mint volt mondjuk néhány hónappal ezelőtt, és az összességében elegendő ahhoz, hogy azért a magyar inflációs kilátások is jobbá váljanak.
0: A miniszterelnök szerint hamarosan kevesebbet kell majd fizetni itthon az üzemanyagokért. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védettárnál a benzin és a gázolaj a kutakon. Jelenleg a 95-ös benzin védettáron 595 forintba, a gázolaj pedig 615 forintba kerül literenként. A hazai fizetőeszköz erősödése azt is jelenti, hogy a külföldi nyaralások idén valamivel olcsóbbak lehetnek.
2: Mindenképpen pozitívan befolyásolja a külföldre történő utazásokat.
0: Erről már a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke beszélt a Krónikának. Molnár Judit hozzátette, egy külföldi utazásnál az erős forint fontos szempont lehet például egy étteremben vagy múzeumban is.
2: Óhatatlan az, hogy külföldön költünk, és ugye nem mindegy az, hogy milyen árfolyamon fogyasztunk ételt, italt, múzeumi belépők, akár vásárolunk, természetesen egy erős forint erre pozitív hatással van. És azért ezt látjuk is egyébként itt a napfoglalások alakulásában.
0: Szakértők szerint a forint erősödése amellett, hogy fékezheti az inflációt, a kiskereskedelmi áraknak, valamint az államadósságnak is jót tesz. Az exportőrvállalatok ugyanakkor nem örülnek neki, mert a bevételeik nagy része külföldi devizákban keletkezik, emiatt csökken a forintban számolt profitjuk.
3: Szakértők szerint októbertől is megmaradhat a kamatstop a sérülékeny adósok csoportjának. A kormány a jelzáló hitelek referencia kamatstopjának szeptember végéig fenntartja. A témában ugyanakkor társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeztek. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
4: Amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, szeptember 30-áig a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad a jelzálog hitelek referencia kamatstopja. Erről még múlt héten Facebook oldalán írt a pénzügyminiszter. Kármán András kiemelte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulóknak tényleges segítséget dolgozzanak ki. A bankszövetség alelnöke, aki egyben az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató helyettese is, egy háttérbeszélgetésen azt mondta, újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita részeként. Becsei András hozzátette, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik a jogszabály, amely szeptember végéig tartja fent jelenlegi formájában a kamatstoppot. Felidézte, hogy az intézkedés a bevezetéskor váratlanul érte a bankszektort. A hitelintézetek már évek óta a változó kamatozású hitelek fix kamatozásúra történő kiváltását ösztönző kampányokat folytattak. Emlékeztetett, a kamatstop miatt az OTP több bankkal együtt az alkotmánybírósághoz is fordult, mivel szerintük a veszélyhelyzeti rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a koronavírus járvány miatti átmeneti állapot már nem állt fenn.
5: Egyáltalán nem biztos, hogy a kivezetésre kerül a kamatstop, tehát most jelenleg az történt, amit egyébként korábban az Orbán kormány többször megtett, hogy időről időre általában fél évente meghosszabbította a kamatstop intézményét.
4: Ezt már Nagy László Nándor pénzügyi szakértő mondta a Kossuth Rádióban. Hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése szerint az intézkedés esetleges eltörlése 218 ezer szerződést érintene. Az ügyfelek döntő többségének azonban csak pár ezer forinttal kellene havonta többet fizetnie. hozzátette. A jegybank 10

0: 9000 adós sorol a sérülékenyek csoportjába. Ebbe a körbe azok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5000 forintos havi törlesztő részlet emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Nagy László Nándor arról is beszélt, hogy a törlesztő részlet a változó kamatozású kölcsönt felvetteknél emelkedne a legnagyobb mértékben.
1: A döntő részük spekulált. Amikor bevezették a kamatstopot, nagyon sokan jelezték, hogy ezeket az ügyfeleket, akik az MNB ajánlása ellenére változó kamatozási hitelbe mentek bele, nem feltétlenül érdemes megmenteni, hiszen ők tudatosan vállalták az olcsóbb törlesztő részletet zárójelben. Az ő esetükben nő meg a legnagyobb mértékben a törlesztő részlet, hiszen nekik nagyobb összegű hiteltartozásuk van, de ez a törlesztő részlet emelkedés, ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstopot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit ők megspóroltak azzal, hogy akkor nem hallgattak az MNB szavára.
0: A szakértő szerint a Tisza kormány nem gondolkodik az intézkedés teljes eltörlésén. Átvizsgálás után legfeljebb, ahogy fogalmazott, a potya utasokat próbálja majd kizárni a kedvezményezettek köréből. Nagy László Nándor úgy véli, hogy a sérülékenyeknek megmarad a kamatstop. Hozzátette, a bankoknak sem az az érdekük, hogy egy lépésben szűnjön meg a korlátozás, fokozatosan térnének vissza a piaci kamathoz.
2: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal.
3: A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
2: Itt a krónika. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia Libanonból, jelentette ki az iráni külügyminiszter. A perzsa állam vezetése jelezte, a Washington és Teherán közötti péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök előzőleg viszont azt közölte, őket nem kötik a tárgyalások, és hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges. Pék Bulcsú összeállítása.
4: Hála Istennek itt van ez a szándéknyilatkozat, amit pénteken aláírnak. A párbeszéd mindig jobb, mint visszatérni a háborúhoz. Ezt még kedden mondta Ferenc pápa. A Szent Atya bizakodó, hogy a hónapok óta tartó iráni konfliktust végre sikerül lezárni. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint pénteken Svájcban írhatják alá a békeszerződést. A megállapodás erről ugyanakkor még nem hárult el minden akadály. Teherán ugyanis jelezte, csak akkor hajlandó békét kötni, ha az Libanonra is kiterjed. Mi úgy látjuk, hogy az egyik oldalon az Egyesült Államok és Izrael áll, a másikon pedig Irán és a Hezbollah. Éppen ezért a libanoni harcok lezárása elválaszthatatlan a háború teljes befejezésétől. A háború befejezése pedig a megszállás végét is jelenti, ezért az izraeli erők visszahívása nélkül a háború sem érhet véget, fogalmazott az iráni külügyminiszter. Izrael a háború elején szárazföldi offenzívát indított északi szomszédja ellen. Mostanra már több mint 3800-ra becsülik a halottak számát, és mintegy 1,5 millióan kellett elhagyniuk az otthonukat. A béke megállapodás kihirdetésekor az izraeli erők már több mint 40 kilométeres mélységben hatoltak be Libanonba, és egyelőre nincs hír csapat kivonásokról. A szerda reggeli hírek szerint újabb területeket bombáztak az ország déli részén. Nem ez az első háború, amit megéltem. 1970 óta láttam már az összeset. Mindig azt mondom az embereknek, hogy majd mindent újjáépítek. A kérdés csak az, hogy kinek. Én 75 éves vagyok, a fiam pedig 10 hónapja halt meg, panaszolta egy férfi. A háború akár töréspontot is okozhat az amerikai-izraeli kapcsolatokban. Donald Trump elnök az utóbbi hetekben többször is élesen bírálta Benjamin Netanyahut, amiért az izraeli vezető a háború folytatása mellett érvelt. volt. A szaúd-arábiai Al-Arabia hírügynökség állítólag megszerezte az iráni háborút lezáró szándéknyilatkozat szövegét, amiből kiderül, hogy a hormuzi szoros újranyitásáért cserébe az Egyesült Államok eltörölni az Irán elleni kereskedelmi szankciók egy részét, valamint jóvátételt is fizetne a perzsa államnak. Ezzel Izraelben sokan nem értenek egyet. Nem értem Trumpot. Háborúba mentünk velük, és most azt hallom, hogy az irániak pénzeket fognak kapni. A rezsim így nem fog összeomlani. Az egész egy katasztrófa, vélte egy izraeli férfi. Szintén a Washingtonnal ápolt izraeli viszony megromlására utal, hogy a kormányzó Likud párt a hírek szerint kampánystratégiát vált a közelgő őszi parlamenti választás előtt. A párt ugyanis arra számít, hogy a közvélemény ellenük fordulna, ha a Donald Trump-al ápolt jó viszony hangsúlyozására építenének.
2: Megszavazta az olasz parlament a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt.
3: A döntés értelmében a jövőben fejenként több mint 600 eurót kaphat az, aki segítséget nyújt a migránsoknak a programhoz való csatlakozásban, például a visszatérési kérelem benyújtásában. A pénzt a hazatérési eljárás lezárultakor a jogi képviselőnek, vagy akár humanitárius szervezetnek is kiutalhatják. Olaszországból tavaly több mint 6000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további 675-en az önkéntes hazatérést választott.
2: Oroszországnak el kell indulnia a béke felé, és meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az USA ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Az ukrán elnök is béketárgyalásokat sürgetett, és hangsúlyozta, Moszkva kivételével bárhol hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal. A Kreml viszont azt közölte, ha komolyak a szándékok, akkor fogadják Volodymyr Zelenszkijt Moszkvában. Barna Péter összefoglalója.
5: Ukrajna további támogatásáról, az orosz-ukrán háborúról és a béketárgyalásokról is egyeztettek a G7 csoport vezetői Franciaországban. A csúcs találkozón résztvevő európai államok egyik célja az volt, hogy rávegyék az amerikai elnököt Ukrajna támogatására. Donald Trump kedden szűk körben tárgyalt Volodymyr Zelenszkijjel, majd kijelentette, mindent meg fog tenni, hogy vége legyen az orosz-ukrán háborúnak. Az amerikai elnök sikeresnek ítélte a találkozót az ukrán elnökkel, és arról beszélt, Oroszországnak el kell indulnia a megegyezés felé. Oroszországnak megállapodást kell kötnie. Oroszország és Ukrajna is hatalmas emberveszteségeket szenvedett el. Csak a múlt hónapban összesen 35 ezer katonát veszítettek. Gondoljanak bele, havonta átlagosan 25 ezer ember hal meg, többségük fiatal katona, mondta Donald Trump, aki azt is közölte, Washington mostantól nagyobb figyelmet fordít Ukrajnára. Volodymyr Zelenszkij Franciaországban ismét megerősítette, a lehető leghamarabb személyesen szeretne tárgyalni Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán elnök kiemelte, az orosz elnök az akadálya a közös megbeszélésnek, pedig szerinte több ország is szóba jöhet a találkozó helyszíneként, beleértve az Egyesült Államokat is. Az elnökön, Donald Trumpon múlik, hogy megszervezi-e vagy sem, meghív-e mindkettőnket vagy sem, de szerintem az Egyesült Államok is lehet helyszín, korábban már volt ott találkozó Alaszkában. Szerintem nagyon fontos lenne még a tél előtt megszervezni egy személyes megbeszélést, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij, határozottan elutasítva, hogy Moszkvába látogasson. Az ukrán elnök emellett további légvédelmi és fegyvertámogatásokat kért, illetve újabb szankciókat sürgetett Oroszország ellen. Volodymyr Zelenszkij a német kancellárral is egyeztetett, akivel egyetértettek abban, hogy készek béketárgyalásokat folytatni Vlagyimir Putyinnal. Friedrich Merz ugyanakkor hangsúlyozta, a tárgyalások elkezdéséhez több feltételnek is teljesülnie kell, illetve elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna lemondjon a Donbaszról. Kijev pontosan tudja, hogy milyen feltételek mellett képzelhető el egy egyeztetés Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Így reagált a Kreml szóvivője az ukrán javaslatra. Dmitrij Peszkov leszögezte, ha az ukrán elnök tárgyalni akar, akkor fogadni fogják Moszkvában. Putyin már mindent elmondott és felajánlott Zelenszkijnek. Többször megismételte, ha a Zelenszkij kész felelősség teljesen és komolyan tárgyalni, és a kijevi rezsim pontosan tudja, hogy ez mire vonatkozik, akkor bármikor eljöhet Moszkvába, ahol fogadni fogják, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt is közölte, egyelőre nincs időpont az amerikai közvetítők oroszországi látogatására, ahogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin legutóbbi telefonbeszélgetésén sem merült fel az Egyesült Államokban megrendezett orosz-ukrán csúcs találkozó kérdése. A G7-ek vezetői keddi nyilatkozatukban megerősítették támogatásukat Ukrajna iránt, és megállapodtak abban, hogy egyebek mellett nagy hatótávolságú fegyvereket és légvédelmi rendszereket adnak át Kijevnek, miközben az ukrán védelmi ipar bővítését is segítik. A csoport további szankciókat is kilátásba helyezett, amelyek elsősorban az orosz olaj- és gázipart érintik.
2: Kijev szövetségesei a modern nyugati fegyverek gyártási jogának átadásával enyhítenék az ukrán rakéta hiányt. Részletek Iváncsik Attilától.
6: A dél-ukrajnai Nikopol városában 3, a megye központban Zaporizsjában egy helyi civil halt meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Sok a sebesült, emellett jelentős a kár több lakótömbben és a helyi egyetem épületében is. Az ukrán védelmi minisztérium azt közölte, hogy egy új amnesztia programnak köszönhetően pár nap alatt 200 dezertőr katona jelentkezett és térhet vissza a szolgálathoz büntetlenül. A jelentés szerint a háború kirobbanása óta az ukrán hadseregen belül 200 ezer esetben indítottak eljárást katonák ellen az őrhely elhagyása miatt, 50 ezeren pedig dezertáltak. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az ukrán fegyveres erőknél komoly létszámhiány van, ezért a vezérkar minden lehetőséget megragad annak enyhítésére. A kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek legyártását. Elsősorban légvédelmi rendszerek és elfogó rakéták gyártási jogának átadásáról tárgyalnak. Az ukrán védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz hadsereg jelenleg kétszer annyi harci repülőszerkezettel tud támadni egy időben, mint amennyi ellen az ukrán légvédelem képes védekezni.
2: Észtországban drónkezelésre képezik ki a civileket. Az oktatást egy észt vállalkozó indította el, hogy felkészítse az embereket egy esetleges orosz támadásra. A kurzus nagyon népszerű, betelt az összes meghirdetett hely. Az ukrajnai háborúban mindkét fél pilóta nélküli eszközöket használ, és az elmúlt hetekben több katonai drón is megsértette a balti államok légterét. Kanalas Lili összeállítása.
7: Tallinn kertvárosi részén a pilóta nélküli eszközök használatára oktatják az észt civileket. A szerkezetre teniszlabdát erősítettek, azt kellett a kijelölt célpontra dobni. Egy észt informatikai vállalkozó Mérges Sas néven indított képzési programot és szimulátorokat is biztosít az oktatáshoz. A férfi szerint nem értenek elegen a drónok vezérléséhez. A kezdeményezéssel polgári védelmi vonalat akarnak kiépíteni egy esetleges orosz támadás esetére. A drónkezelés készsége manapság elengedhetetlen, és örülök, hogy az észt emberek ilyen lelkesen tanulják. Minden kurzusunkra beteltek a helyek, mondta a programötletgazdája. A balti államok légterét az elmúlt hetekben több pilóta nélküli katonai eszköz is megsértette. Lettországba az orosz területek felől, Litvániába, Belarus irányából repült be drón, Észtország felett pedig egy ukrán eszközt semmisített meg a NATO légvédelme májusban. A balti államok június elején több drónradart kértek katonai szövetségeseiktől, azonban a berendezésekből és a szakképzett személyzetből is hiány van. Az ukrajnai harcokban azt láthatjuk, hogy keleti szomszédunk és Ukrajna valószínűleg a legfejlettebb katonai drónhasználók a világon, ezért nem maradhatunk le tőlük, képeznünk kell magunkat és a civileket is, magyarázta egy drónoktató. A szakember szerint a cél az, hogy az embereknek ne félelemben kelljen élniük a háború fenyegetése miatt, hanem készüljenek fel a harcokra. A férfi kiemelte, ha minden házban lenne egy drónkezelő, az eltántoríthatná Észtország ellenségeit a támadástól.
2: Csehország orosz helyett azeri kőolajat és földgáz szállítana a Barátság kőolaj vezetéken. Erről beszélt Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője.
3: A szakértő a Kossuth Rádióban elmondta, Csehország a Transalpin vezeték egyik leágazására csatlakozva már jelentős forgalmat bonyolít. Hozzátette, a barátságvezeték fordított működtetésével akár Szlovákiáig, Magyarországig is szállíthatnak kőolajat, nagyjából 2-3 millió tonnát. Kiemelte, emellett az Odessa-Brody vezetéket is érdemes lenne használni.
8: Ez a két megoldás együtt vezethet el addig, hogy valóban elvileg az orosz kőolajról a régió leválhat, hiszen Szlovákia és Magyarország a két olyan utolsó mohikán ezek közül az országok közül, ami még nagy mértékben szorul, vagy nagy mértékben vásárol orosz kőolajat, úgyhogy ha a jelenlegi kormány irányvonal az, hogy le akar válni az orosz kőolajról, ez ebbe bele illeszkedik ez a terv, és hát reális, tehát műszakilag reális, csak a kérdés majd az ár lesz.
3: 3 perc múlva 12:30.
2: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy azonnali belső vizsgálatot rendelt el az adóhivatalnál és a TEC-nél a kormány az aranykonvoj ügyében. Szó volt arról, hogy 5 éves csúcsra erősödött a forint, 350 alá csökkent az euró árfolyama. Az erős forint az üzemanyagárakra és a külföldi utazásokra is pozitívan hat. És beszámolunk arról is, hogy súlyos károkat okozott országszerte a hétvégi vihar és jégeső.
9: Déli krónika.
2: Az Esztergom budapesti érsekkel egyeztetett a miniszterelnök. Magyar Pétert a prímási palotában fogadta Erdő Péter bíboros prímás.
3: A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd.
2: Csak nem 3000-en vesznek részt a Magyar Honvédség jövő héten kezdődő honvédelmi táboraiban.
3: A programok célja, hogy a 12-25 éves korosztálynak élményekben gazdag és hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A foglalkozásokat tapasztalt katonák vezetik. Idén 50 helyszínen 77 turnusban várják a fiatalokat, mondta el az M1-nek Nagy Zsuzsanna, a Honvédség területvédő és hat kiegészítő parancsnokságának beosztott tisztje.
10: Most sokkal több tematikát hirdettünk meg, közel 60 tematika került meghirdetésre. Itt fellelhető a drón, a vitorlázó repülő, a hősképző, a kreatív, a katonák tábor, valamint a páncélos tábor. Tehát arra szerettünk volna fókuszálni, hogy mindenki megtalálja a saját érdeklődésének megfelelő tábort.
2: Országos vizsgálatot indítottak a kozmetikai termékekben előforduló esetleges tiltott összetevők kiszűrésére. Bújtár Szintia és Illés Anna összeállítása.
11: Az NKFH a kormányhivatalokkal együttműködve a tiltott kozmetikai összetevőket vizsgálja, illetőleg ellenőrzi.
12: Mondta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának. Eitmann Norbert hangsúlyozta, az ellenőrzés legfőbb célja, hogy garantálja a fogyasztók egészségének biztonságát. A vizsgálatok középpontjában 3 korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll. A Lilial, a 4MBC és a TPO. Mindhárom vegyület használata egészségkáros.
11: Mindenfajta terméktípust vizsgálunk, ugye a Lilial az kifejezetten parfümben, samponban, egyik kozmetikai termékben megtalálható illatanyag. A TPO-t a műkörömépítés során alkalmazzák, egy UV-fény hatására megkötő anyagok kulcsösszetevője, mint a 4MBC elsősorban a fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.
12: A szakember elmondta, egyebek mellett bevásárlóközpontokban, áruházláncokban, kisebb kiskereskedelmi egységekben és webáruházakban számíthatnak mintavételre az üzemeltetők. Eitmann Norbert emellett arról is beszélt, hogy mire érdemes odafigyelni kozmetikum vásárlás esetén.
11: Mindenekelőtt nagyon fontos, hogy ilyen termékeket csak megbízható kereskedőtől vásároljunk. Lehetőleg ne harmadik országból rendeljünk, és ne is utcajárusoknál vegyünk ilyeneket, hanem elsősorban drogériákból, szaküzletekből. Ha nagyon gyanúsan olcsó egy kozmetikum, akkor lehetőleg kerüljük el azokat, és minden esetben nézzük meg alaposan a termék előző tájékoztatást is az összetevőkről. Ha valamilyen betiltott összetevőt találunk, akkor ilyeneket semmiképpen se vásároljunk.
12: Eitmann Norbert hozzátette, a betiltott összetevők listája az NKFH weboldalán érhető el.
2: Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy az extrém időjárás okozta anyagi károkat nem feltétlenül fedezi automatikusan egy átlagos biztosítás. Falucska Évett összeállítása.
13: Jégeső pusztított a napokban a Tolna vármegyei závod közelében. A gazdák arról panaszkodtak, hogy alig maradt épp kajszi baracka fákon a szupercellák átvonulása után. Pörbölyön lapátolni kellett a jeget. Debity Istvánné azt mondta, a dió nagyságú jég nem kímélt semmit.
14: A jég csak úgy szakadt, de nagyon, és minden szétment. A falat leverte kívül, meg a villanyórának a szekrényét, a redőnyt is beszaggatta.
13: Amikor beköszönt a nyári viharszezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Éppen ezért már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is. Hívta fel a figyelmet Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója.
15: Hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és az
9: ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
13: Közben az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter is bejelentette, mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken is. Hozzátette, felülvizsgálják a jégkár mérséklő rendszer működését. A klímaváltozás miatt a jövőben egyre gyakrabban kell számítani hasonló szélsőséges időjárásra, főleg szupercellák kialakulására. Erről már Fejős Ádám meteorológus beszélt.
15: A szupercellákról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon heves, tartós feláramlás esetén, illetve, és még egy fontos tényező kell hozzá, ez az úgynevezett szélnyírás, tehát a szélviszonyok magassággal történő drasztikus megváltozása együttesen egy olyan örvénylő, nagyobb skálájú zivatarrendszert hoz létre, aminek hosszabb az élettartama, és pont az élettartamában keresendő a veszélyessége is, vagy az extremitása is, mert hogy minél tartósabb egy zivatar, annál valószínűbb, hogy kialakul benne olyan, ami már veszélyt jelent az emberekre nézve.
13: A meteorológus hangsúlyozta, érdemes figyelni a vihar előrejelzéseket, riasztásokat, és ennek megfelelően tervezni a napot.
2: Idén nagy az esély arra, hogy kialakuljon az El Niño, hírja friss jelentésében az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a globális átlaghőmérsékletet befolyásoló jelenség ráadásul idén jóval erősebb lesz, mint a korábbiak. Nagy Viktória összeállítása.
16: Az El Niño lényegében a csendes óceán trópusi övezetének, az egyenlítőtől délre található részének egy szélsőséges felmelegedési szakasza. Elsősorban ez a Dél-Amerika partvidékére terjed ki ez a felmelegedő szakasz.
17: Az El Niño egy ciklikus időjárás jelenség, 2-7 évente tér vissza, és az ENSZ meteorológiai világszervezetének friss jelentése szerint nagy az esély arra, hogy 2024 után idén nyáron ismét kialakul, mondta a Hurrán Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa a Krónikának. Varga György hozzátette, a jelenség nem csak az érintett térségre, hanem az egész földre hatással lesz, és a tapasztalatok alapján megemeli a globális átlaghőmérsékletet. Hangsúlyozta, az éghajlatváltozás miatt a mostani jelenség várhatóan jóval intenzívebb lesz, emiatt rekordhőmérsékletre számítanak a szakértők. Hozzátette, hogy az El Niño szélsőséges időjárást okoz.
16: Ausztrália, Indonézia, vagy éppen ami még súlyosabb, India esetében rendkívüli mértékű aszályokkal számíthatunk. De ahogyan össze van kapcsolva teljes óceán légköri rendszer szertágazóan a földbolygónkon, láthatjuk, hogy az északi féltekének a ciklon tevékenysége, a magas légköri futóáramlásoknak a pályája is mind-mind meg tud változni. Az Egyesült Államok térségében, a déli, mondjuk Kalifornia térségében, lehet, hogy éppen most csapadékosabb időszak lesz ez a következő, de az észak már szárazabbak lesznek, akár forróbbak is.
17: Varga György ismertette, az egyik legsúlyosabb El Niño 1877-ben volt, ekkor Indiában és Kínában több 10 millió ember halt meg éhínségben, mert akkor még nem voltak felkészülve arra, milyen hatást okoz ez a mezőgazdaságban. Mostanra már jóval korábban figyelmeztetnek a jelenség kialakulására a kutatók, több ország meg is kezdte a felkészülést.
16: Vannak olyan térségek Kínában is, ahol már hatalmas víztározókat töltenek fel, takarmányraktárakat töltenek szintén fel, szóval a saját ellátásukkal kapcsolatban is már felkészülnek ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy még most sincsen a globális ellátási láncokban olyan probléma, noha tudjuk, hogy a kerozin is kevés, hol nem mehetnek hajók innen-onnan, de azért tudjuk, hogy a jelen körülmények azok nem hasonlíthatók össze azzal, ami mondjuk 150 évvel ezelőtt volt.
17: Európával kapcsolatban azt mondta, a kutatások azt valószínűsítik, hogy kiemelkedően meleg nyára lehet számítani, és hazánkban is folytatódik a súlyos aszály, de közvetlen ok-okozati összefüggést nem mutattak ki az El Niño jelenséggel.
18: Autós percek.
19: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Szárliget között műszaki hiba miatt egy teherautó vesztegel. Az 50-es kilométernél a forgalom csak az átterelt belső sávon halad. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél karbantartási munkák miatt lezárták a külső sávot. A terelés előtt 2-3 kilométeres a torlódás. A 2-es főúton Rétság belterületén aszfaltoznak, az 56-os kilométernél a félútpályát lezárták, több kilométeres a kocsisor. Két autó ütközött a 71-es főúton Badacsony-Tördemic térségében. A 83-as kilométernél a félútpályát lezárták.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
20: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Hollán-Ernő utcában a Radnóti Miklós utcánál. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt várhatóan 15 óráig. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
18: Időjárás jelentés.
2: Délután 25-30 fok valószínű, a hétvégén már beköszönt a kánikula. További részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
21: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ma a nap során még az ország elsősorban keleti, majd este északkeleti részein számíthatunk csapadékra. Ez zápor esőt, kisebb eséllyel zivatarral kiegészülve akár hevesebb záport, felhőszakadást is jelenthet. Viszont a késő esti, vagy leginkább hajnali órákra a csapadék jelentősen csökken, így a felhőképződés is kevésbé lesz jellemző. A leghűvösebb órákban többnyire 12-19 fok közé csökken vissza majd a hőmérséklet, a völgyekben lehet 10 fok körül. Aztán napközben kezdetben nem lesz sok felhő felettünk, aztán beindul a gomoly felhőképződés északon, és a Tisza menti területeken futózápor előfordulhat, minimális esélye az Alpok alján is előfordul a csapadék, de nem ez lesz azért a jellemző. Erősödik viszont a nappali felmelegedés, 27 és 32 fok között lesz a csúcsérték, és péntektől vasárnapig az ország döntő részében már 30 fok felett lesz a maximum. Vasárnapig erősödik a nappali felmelegedés, ekkor tetőzik majd a hőség 37 fokkal, aztán viszonylag gyenge hidegfront hoz 1-2 fokos hőmérséklet csökkenést. Ez valójában csak annyit jelent, hogy nem emelkedik tovább a hőmérséklet, és kisebb záporok majd vasárnap északnyugaton, majd hétfőn keleten fordulhatnak elő.
2: Ádám, köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Rózbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szeglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
18: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
22: Az ember fiatal korában nem egy, hanem számos személyiséget hordoz magában, sorra próbálgatja azokat, és végül is az egyik mellett dönt, hajlamait és a külső körülmények nyomását követve. Pályát, magatartást választ az élettel szemben, és ez a szerep nem kifelé, hanem befelé kérgesedik. Szerb Antal író, irodalomtörténész gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. június 17-én szerdán is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Már is együtt nótázhatunk Tolnai Andrással, aztán Gombos Majával. A babám és a teli teljes ibolya című csárdással indulunk. Kellemes időtöltést ki!

0: a szájam közepén. E vonuljon meg a nóta, mit tehettem én róla a sötétben.
1: A Fekete Szárú Cseresznye című nótát előszeretettel énekli Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László fellépései során így tettek 2021-ben stúdiókoncertünkön is, amikor Bangó János zenekarával nyújtották át a Dankó Rádió hallgatóinak, hát ez következik most, majd a Maros vize folyik csendesen című andalgót Benedek Fi Katalin adja elő. Fogadják sok szeretettel!

Kedves hallgatóink, most itt a Jó ebédhez szólalóta című műsorunkban Dékány Sarolta, majd mellette Máté Péter énekel. Az 1968-as rádiófelvételen Déki Lakatos Sándor és zenekara közreműködik. Egy jól ismert népdallal indul az összeállítás, a Csitári hegyek alatt című dalt halljuk, majd az Ez a kislány megy a kútra című csárdás is felcsendül. Fogadják sok szeretettel, Dékány Sarolta, majd Máté Péter énekel.

Az elmúlt percekben Dékány Sarolta és Máté Péter énekelt Déki Lakatos Sándor zenekarának kíséretével. A folytatásban már turkevei népdalokkal érkezik, ezúttal képzeletbeli színpadunkra Farkas Rozika, Szalai Antal és zenekarának társaságában.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgáltatóknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ér, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó pedig 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Vitorlázó repülő, páncélos, drónos és hősképző programokkal is bővül idén a honvédelmi táborok kínálata. A Magyar Honvédség 77 turnusban 3012 és 25 év közötti a kihívásokra fogékony fiatalt vár a nyári szünidőben. A résztvevők a tábor 5 napja alatt megismerkedhetnek a katonai élettel, elsajátíthatják az alapvető önvédelmi fogásokat és közösségé is formálódnak. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Új tüdőt kapott a norvég korona hercegné. Orvosai közölték, hogy a műtét rendben zajlott. A királyi palota csaknem 2 hetet tette közzé, hogy Metemerit felkerült a transzplantációs várólistára. A bejelentés után jelentősen megnőtt a szerv donornak jelentkezők száma a Skandinávországban. A trónörökös Haakon herceg 52 éves feleségéről 2018-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan beteg, tüdőfibrózisban szenved. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzeneggel és Sharon Stone is szerepel. Sajtóhírek szerint a stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok, többfelé megélénkül a szél, délután 25-30, este 16-25 fok valószínű. 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Már is folytatjuk műsorunkat itt a Magyar Zene Rádiójában, továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Jó mulatást kívánok a folytatásban, ugyanis a Hely Deládé Deládé című cigánycsárdás csendül fel már is Simon Boglárka és Jenei Gábor előadásában, aztán a Vékony Deszka Kerítés című magyar nótát Hajnal Nikolett és Karcagi Nagy Zoltán adja elő. Hallgassuk meg együtt, jó rádiózást kívánok!

Andalgó csendül fel, majd a Halljátok cigányok című csárdást is együtt énekelhetjük Bojtos Lucával. Ez a dal egyébként 2023-ban az év magyar nótája szavazáson a harmadik helyezést ért el. És zárásként a Hajnalom csillagom című csárdást csendül fel. További jó rádiózást kívánok!

Barnai Kis László Danyi Lőrinccel és zenekarával még Devecseri Dankó klubunkon énekelt egy színpadon. Ez egy emlékezetes előadás volt, hiszen 2021-ben ez volt az egyetlen egy Dankó klubunk a sajnálatos világjárvány miatt. Hallgassuk Tarnai Kis Lászlót és a Sűrű Sötét Erdő című andalgót.

akkor vagyok legboldogabb, hogy mikor, azt már is kifejti Farkas Lozika, Johann János és zenekarának társaságában. Majd Kolostyák Gyulát halljuk, Bohács Istvánt és Szántai Ildikót. A hallgatót követően a Csendesen csak csendesen, a Nádaházam teteje és az Ezt a kerekerdőt járom én című magyar nóta sorakozik fel. Hallgassuk meg együtt!

Hogy mondjam meg néked, mennyire szeretlek? Ezzel a hallgatóval indul a soron következő zenei összeállítás. Azt a limuzsikát hallunk, Boros Lajos zenekara játszik.

0: továbbra is jó ebédhez szól a Nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, Szilágyi Sándor a népszerű erdélyi Nóta énekes előadásában hangzik el már is a Már mi nálunk babám, az jött a szokásba című csárdás, Lakatos Miklós és zenekara kísér. Majd Szász Kati is dalra fakad, ekkora szemet vetett rám egy legény című magyar nótát halljuk. Fogadják sok szeretettel!
1: Már mi nálunk babám, már mi nálunk babám, az jött be szokásba, nem szedik a megyet.

Méregetem az út hosszát, mégsem járok rajta hozzád. Indul így a soron következő nóta, melyet Talabér Erzsébet előadásában hallunk, majd Máté Otilia az Ácsi Ácsi ide hallgass rám című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak, és ezt követően a Hegymagosi pincében tehetünk egy kis kirándulást, Egri József lesz benne partnerünk, valamint a dal összeállítást az Eszemiszom Dínom Dánom című csárdással zárjuk, ekkor már Nógrádi Tóth Istvánt halljuk. További jó rádiózást!

Ennyi fért szerdai jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Berki László prímás és zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is együtt töltöttük a délután első óráit, remélem ez így lesz holnap is. Várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel a déli krónika után. Ma délután 5 órától ismét egy Nóta 3 élet különkiadásunkkal jelentkezik Popovics László, attoda de még az Én Nótám című műsorunkban. A Dankó Rádió hallgatói mesélik történeteiket, melyek jól ismert magyar nótákhoz kapcsolódnak. No, de előtte még szívküldi szívnek szívesen Gál Zoltánnal 2-től 5-ig itt a Magyar Zene Rádiójában. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra a holnapi viszonthallásra.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Demet Imea. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre is kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorállítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset pedig 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK külön járataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, amelyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a Stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás, az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. Új tüdőt kapott a norvég koronahercegné. Orvosai közölték, hogy a műtét rendben zajlott. A királyi palota csaknem 2 hete tette közzé, hogy Mette Mari felkerült a transzplantációs várólistára. A bejelentés után jelentősen megnőtt a szerb donornak jelentkezők száma Skandinávországban. A trónörökös herceg 52 éves feleségéről 2018-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan beteg, tüdőfibrózisban szenved. Ami a várható időjárást illeti, lassan beköszönt a kánikula. A napos, gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, zivatar. Ma főként keleten, északkeleten, holnap délután nyugaton, délnyugaton lehet némi csapadék. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A pontos idő 14 óra múlt 5 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban, és remélem együtt töltjük a következő 3 órát. hiszen ma is csak a legnagyobb kedvenceik szólnak. A szerkesztő Nemes Niki, a hangmérnök Fóti Tamás, telefonszámunk 061-759-6071, e-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Várjuk kedves üzeneteiket! Köszöntjük a Laurákat és Alidákat, nekik van névnapjuk, és azokat, akik június 17-én születtek. Ondrus Bélának nővére küldje a nótát, melyet Ondrik János énekel, akinek a lelke beteg.
4: Akinek a lelke beteg.

Szeretném köszönteni Dániel Gábort, mivel sikeres államvizsgát tett. Szívből gratulálok a diplomához, és jó egészséget kívánok, írta a Löveiné Marika Zalaegerszegről. Dániel Gábor rendszeres fellépője kiváló dankós rendezvényeinknek. Biztos vagyok benne, hogy legközelebb megkérdezem tőle, hogy milyen tudományban művelte ki magát. Most Kovács József énekel, Jöjj vissza hozzám!

Gulyás Tihamér feleségének kérte a következő dalt Eggerből, Szőlősi Emesét Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Szép a rózsám, nincs hibája.

0: És most hallgassunk meg egy üzenetet a rögzítőről.
1: Szeretném kérni azt a dalt, hogy hiába sot a világra melengető napsugára, és küldenünk az olaszmányot, hogy otthon a összes lakójának valamit külön, nyilván Imrének, akinek ez a kedves nótája. Köszönöm.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük valamennyi lakót, és ugyanilyen szeretettel küldjük a dalt. László Imre énekel kísér Veres Lajos zenekara, hiába süt a világra.

Zsámbékon Erdei Nézs Zsuzsa szeretné meghallgatni testvérével együtt a következő nótát. Dr. Wigbert Alant, Lakatos Miklós zenekara kíséri, a gyógyulás legjobb módja.

Kántor Lajosnak sógornője küldi a következő nótát Szerencsre. Gál Gabriellát Berki László zenekara kíséri. Nyírbátorban van egy asszony.

0: szégyenjen a gömbör haja szivára. Én is voltam a babája, adtam csókot a szájára, hogy ott rá a csillagot szégyenjen ki a gömbör haja szivára.
1: Kívánság műsorunkat hallják. Barátjára, akit 4 hónapja veszítettek el, 77. születésnapja alkalmából emlékezik szeretettel Gizus. Fájdalommal és baráti tisztelettel emlékezik Jacina Istvánra, aki a hernádi temetőben alussza örök álmát a családtagok, barátok és még élő katonatársak nevében Fehérvári János és családja. Zorán énekel, kell ott fenn egy ország.

azt mondják, hogy nem igaz. Ott jártak

szívük.

Farkasné Terike alapon szeretné meghallgatni a dalt, és küldi a Dankó család tagjainak is szeretettel. Túri Sándorné 78. születésnapja alkalmából kérte. Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Szalai László énekel, kísér Kozák Gábor József zenekara, Akácos út.

Hajdú Istvánné Horváth Pistától kérte bármelyik nótáját, Berki László zenekara kíséri, Cigánysoron nem merek eljárni. Cigány!

0: feleségem, de nincsen nékem nagyobb ellenségem. Azt mondják, megcsalt a feleségem, de verjétek hát széjjel a fejemet, mert úgyis elviszem a feleségem, de verjétek hát széjjel a fejemet, úgyis elviszem a feleségem, de nincsen nékem, jaj, de annyi helyen, ahová a fejemet letegyem. Adjatok hát egy-két marék szalmát, hagyj tegyem a csóról fejemet rá. Adjatok hát egy-két marék szalmát, hagyj tegyem a csóról fejemet rá. Na jaj, pillanat, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Kedves hallgatóink, a hétvégén Horváth Pista felvételeiből válogatunk. Azért emlékezünk meg róla, mert ezekben a napokban lenne 85 éves. Dévényiné Marika unokájának, Hannának küldi a következő dalt, és üzeni, hogy nagyon várja a nyári szünetben. Kóri Endrét és a Pátria zenekart halljuk, egy édes medvebocs.

egy édes álmos rántos medvebocs, fölébred dünnyög, mert a kedve rossz. Üres az élés kamra és a téles barlangongó, amerre lát, a gyomra gyorsan, hosszan felkorog. Az anyja tír meg, dör meg, rámorog. Nincs otthon méz sem málna, mert ma már a boltos minden csak jegyre áll.

ne féjte álmos, rántos medvebocs, a vége mindent újból rendbe hoz. Fürödhet tejben, vajban, tisztamálna lében, most

medve féte, álmos, ráncos medve bocs. A béke mindent újból rendbe hoz, fürödhet tejben, vajban, tiszta mállal ében, most még aludj tovább.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném köszönteni Ózdon Sósné Jolikát. Minden jót kívánok neki. Nagyon jó egészséget, boldogságot. Járdán házáról, Jolika. Szeretném neki küldeni. Piros rózsák beszélgetnek. Köszönöm szépen!
2: Örömmel adjuk át, Sallai Misi zenekar adja elő. Piros rózsák beszélgetnek.

Erdészné Irénke Békésről kérte egyik kedves dalát, Szabó Szilviát és Ebdéki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Hallod-e nótás füttyös szép madár.

Unokatestvérének Jolánnak jó egészséget, minden jót kíván Ida a következő dallal, mely a Viktóriából hangzik el, Vörös Editet Balázs Tamás zenekara kíséri. Nem forog már dorozsmán az öreg szélmalom.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Szíve minden fájdalmával emlékezik férjére, Kis Károlyra, akit 10 hónapja veszített el, és nagyon szerette a fecskéket. Fülöp szálláson Ilonka, Vörös Sárit Lakatos Sándor zenekara kíséri, kisasszony napjára.

Balatonfenyvesre Varga Izabellának gyerekkori barátnője Ágnes küldi egyik kedvenc slágerüket, mert Máté Péter énekel, Hol az elsárgult levél?

Legalább három komoly érvem van, hogy velünk töltsék a következő órát is. Szép város Kolozsvár, csak átutazó vagyok itt a földön, és a Dunaparton este zene szól, három csodálatos dal, és a továbbiak is. Számítok önökre a hírek után, most Balázs Tamás és zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál, az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten. A három szállítóhajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. Új tüdőt kapott a norvég koronahercegné. Orvosai közölték, hogy a műtét rendben zajlott. A királyi palota csaknem két hete tette közzé, hogy Mette Marit felkerült a transzplantációs várólistára. A bejelentés után jelentősen megnőtt a szerb donornak jelentkezők száma Skandináv országban. A trónörökös herceg 52 éves feleségéről 2018-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan beteg, tüdőfibrózisban szenved. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajó balesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kértéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Örs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a Stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás, az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szerepel. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, amelyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. És végül a várható időjárásról. Lassan beköszönt a kánikula. A napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, heves zivatar. A ma még többfelé élénk szél, holnapra mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. Kedves hallgatóink, friss híreinket, információinkat megtalálják a hiradó.hu oldalon is. A pontos idő 15 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat. Olá Medvecki Ábel ballagása alkalmából szeretné meghallgatni a dalt és küldi mindenkinek szeretettel. Fischer Mónikát és Peller Károlyt halljuk. Szép város Kolozsvár.

Varga János Sárbogárdon szeretné hallani a következő dalt. Nagy B. Ildikót Díki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Nem lehet azt parancsolni senkinek.

Mezőtúrról Hollóséné Irénke kérte a következő nótát. Somogy Erikát, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Száldogál a fecske.

0: Jádorosról Jónás Istvánné 91. születésnapja alkalmából kéri a dalt. Sajnos életét nagy bánat kíséri, mert 36 évvel ezelőtt a születésnapján hunyt el édesanyja. Így ez a nap nem ünnep számára. Maros Gábor énekel, csak átutazó vagyok itt a földön.
1: Csak átutazó vagyok itt a földön, egy utas, aki utazik tovább. A napjaimat szép vidáman töltöm, és nem várok az élettől csodát. A boldogságot megköszönöm szépen, a csalódások nem bántanak régen.

utasak, átutazók, olyanok, mint én. Szüntelenül mindig több és több kincs után vágynak,

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelettel köszöntöm a Dankó Rádió minden dolgozóját. Nótát kérek Nádudvarra, Horváth Sándornak 75. születésnapodon kívánok erőt, egészséget, minden szépet és jót, boldogságot, sok-sok szeretettel, szerető nővéred, Szatmári Józsefné. Nóta, amit kérek, annak, aki feledni tud, azt mondják, az élete is könnyebb. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Isten éltesse az ünnepeltet, Csala Judit énekel, kísér Sárközi Béla zenekara.

Terdik Józsefné kérte férjének a következő nótát Gyuláról. Busai Antalt, Lendvai Csúcsi József zenekara kíséri, az egri ménes, mint szürke.

Most a Magyaróvárról Györfiné Marika kérte a következő dalt. Bárány Pál Lászlót a Lakatos Mihály zenekara kíséri. Lakodalom van a mi utcánkban.

Hati Komáromban szeretné meghallgatni a következő dalt, melynek előadója Kalmár Pál és az Odeon Tánczenekar. A Dunaparton este zene szól.

Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 2 perc múlva 3:30 lesz. Fábienné Terike kérte a következő nótát Ebesről, Torai Kis Máriát Lendvai Zsócsi Jenő zenekara kíséri, Esik eső csendesen.

édesapjára születésnapi alkalmából emlékezik fájó szívvel, kedves nótájával, Fókás Elemérné. Berkes János énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara. Nem tudom, az életemet hol rontottam én el.

következő slágert Gönczi Zsoltnak Fonyódra küldi Anna. Koncz Zsuzsát és az Illés együttest halljuk. Rég volt, szép volt.

Mezőhegyesre apósának küldi a következő nótát Faggyas Jánosné, Pataki Istvánt ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri, beterelték a ménest a karámba.

0: Çoklobobam yengesi de ne payon. Örek şubam göndersire o da son. Çoklobobam yengesi de ne payon.
1: Rozsáné Éva Balmazújvárosban szeretné hallani a következő nótát. Szegedi Csabát Salasovics Norbert zenekara kíséri. Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta.
2: Sárga a csikó, sárga a nyereg.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Nagy György Sándor vagyok. Fazekas Katalinnak szeretnénk emlékezni, aki született 90 éve, június 16-án Hajdúböszörménybe. Rá emlékezve kérjük kedves nótáját, Debrecenbe voltam, Nagyerdőbe jártam. Akik kérik, három húga és keresztlánya családjaival. Köszönjük szépen, minden jót kívánok.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Dóri József énekel.

Vilmányin és Zsuzsa Pilisvörösvárról kérte a következő dalt. Bardóczi Attilát Tarnai Kislászló kíséri zongorán. Szeretni bolondulásig.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Heminger Zoltánné Budapesten szeretné meghallgatni a következő dallamokat. Szó szerint Zalai vidám dallamok citerával előadja Gubinec Ákos.

Szénásiné Ági kérte Salgó Tarjánból a következő kedvenc nótáját. Bétót Magdát Lakatos Mikrós zenekara kíséri. Baj van, nagy baj az én szívem körül.

A következő órát is érdemesen velünk tölteni. Íme néhány dalcím: Adzúró, énekli majd Aracki László, Kék Duna keringő és a Lady N is elhangzik. Most a hírekig a Cimbalom Brothers játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Udvarias Anna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Rockszínházban töltött kezdeti évek tanulságai, s az első főszerep az Evita, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől van az, hogy a Thália Színházban igazi otthonra találhat egy hűséges színész. Vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is üdvözlöm Önöket. A mikrofonnál Demet Imát hallják. Dél-Ukrajnában 4 civil halt meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Sokan megsebesültek és jelentős károk keletkeztek több emeletes épületekben is. Közben gyermekeket szállító autóbuszt ért ukrán dróncsapás a Brjanszki régióban. Egy ember meghalt, 7 megsebesültek, köztük 5 gyermek. Az ukrán hadsereg csapást mért az orosz árnyékflotta egyik tartályhajójára is, valamint az Oroszország által megszállt területen lévő közúti hídra is. Idehaza újabb rendkívül ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre is kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlt a felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintett kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A Mostan színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a helyiségben lévőkre. A május végi kánikula után újabb hőhullám ért el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet, emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Ami a hazai időjárást illeti, lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, heves zivatar. A ma még többfelé élénk szél, holnapra mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
8: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánságműsort. Vajda Árpádné Makóról kérte az egyik nagyon népszerű nótát. Serván Attilát Jónás Géza zenekara kíséri, hogyha nékem sok pénzem lesz.

Barátnőjét Debreceni Csabánét születésnapja alkalmából köszönti szeretettel Tóth Zsuzsanna. Aracki Lászlót a Stúdió 11 kíséri, Adzúró.

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kamasújvároson szeretném köszönteni Pécsi Sándornék 54. születésnapja alkalmából lányát, Pécsi Anettet, 34. születésnapja alkalmából, és Simon Zsoltot, unokámat, 21. születésnapja alkalmából. Szigeti Ferencnek egy nagyon-nagyon szép számját szeretném, ha le tudnak adni.
2: Isten éltesse valamennyi születésnapost, Szigeti Fercsit, Tordai Zoltán zenekara kíséri, Lámpafény.

Karácsony Erzséke püspökladányból kérte apósának a következő nótát. Miklós Szilviát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Gyertek ide, budapesti cigányok!

de recece, recece a mondó. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, gyere be, nyitva lesz a legény szobám ablaka. Este gyere, késő este, recece, recece a mondó. Bánom is én, bánom is én, ha szidják, ha bántják a babámat. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákáncsokot, jaj, de könnyen találom. Nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákáncsokot, jaj, de könnyen találom. Nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.

0: mit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákán csomót, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Pajkos Antalné Debrecenből lányának Valériának, unokájának Jánosnak, unokamennyének Petrának és dédunokájának Izabellának kíván Istentől megáldott jó egészséget sok szeretettel, Straub Dezsőt Tarnai Kislászló kíséri zongorán, szeressük egymás gyerekek!
2: Sokak szerint ez a világ legszebb dala. Sok kedves kis közhely és néhány gyönyörű mély gondolat. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs.

0: Szeressük egymást, gyerekek, mert minden percért kár.
1: Kívánságműsorunkat hallják. Vas Imréné kérte a következő nótát Budapestről. Szóka Júliát Balázs József zenekara kíséri. Szeretőt keresek.

következő nótát Barta Andrásné zagyvarékason szeretné meghallgatni. Barabás Sándort a Lakatos Miklós zenekara kíséri. Felhő száll a nagy erdőre.

Bábolnára apósának küldi a nótát Mészárosné Judit, Németh Marikát Lakatos Sándor zenekara kíséri, fogadásom tiltja szeretné.

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenet rögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, én Alamedeti Lince vagyok, és a Sárgon már a kukoricaszál nevű nótát szeretném kérni. Darazsol a telefonálok, a viszont hallásra.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Kovács Apollóniát, Gyöngyösi Ránc Géza zenekara kíséri.

Tordacsehiben Csotorás Józsefnének születésnapja alkalmából minden jót kíván Reichert Endre. Gyenes Lili húsztagú lányzenekara játszik, Kék Duna keringő.

Békés Laurának névnapi alkalmából édesanyja és édesapja küldi a következő dalt Ózdra. A Fonográf együttes játszik, Hunyd le a szemed!

Szigligetre édesapjának, Simon Nézita küldi a következő dalt. Éliás Tibort, Bangó János zenekara kíséri. Csipkebogyó bort ittam az este.

0: lesz az én várom.
1: Ágota Győrből Rigó Jancsitól kért egy nótát, Hankó József zenekara kíséri, Sírva mesélnek a lombok.
2: Sírva mesélnek a lombok, hús bánatot szengnek, egy-egy virág rá hólogat,

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 4 perccel múlt 3:45. Sütőné Kati férjével együtt szeretné hallani a következő dalt békésen. Nem Csák Károlyt, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Nagy a feje, búsuljon a ló.

Lajos Solton szeretné meghallgatni a következő nótát, és küldi a Dankó család tagjainak is szeretettel. Kós János énekel, kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara, Lemegyek a pince fenekére.

kicsik a vér, pótás ember vigan él, még a nap is szebben ragyog feletten. Házasodni akarok, de csak olyat, ha kapok, aki eljön néha velem borkóstolni. Ki nem pöröl, nem vitáz, sokat

0: szíve. Tánchoz nem kell kocsiló, gyalog járunk az a jó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánság műsor. Remélem, elégedettek voltak a zenei kínálattal. Holnap majd innen folytatjuk 2-kor, ha önök is úgy akarják. A szerkesztő ma is Nemesnéki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gáz Zoltán vagyok. Ajánlom figyelmükbe Popovics László most kezdődő műsorát a hírek után. Robi Lakatos együttese játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldon.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Demet Imrát hallják. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyon térítő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre is kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól, és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta fel az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A gyilkossági ügyben másfél évvel ezelőtt indult újra a nyomozás, amikor több mint két évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádlott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetés zsarolással vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett. A per tanúk szakértők meghallgatásával folytatódik. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Melegszik az idő, holnap is sok helyen lesz napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra múlt 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. műsorvezető Popovics László.

cigány virradatékban oltánk. Könnyeimet leperegni úgy sem látom, hogy a babám csalva rette is csapodár. Másnak adta jegykendőjét, de én azért nem búzsulok miatta. Utca szakteli hangos jó kedvem van, hogy a búmat bánatimat ne tudja. Másnak adta jegykendőjét, de én azért nem búzsulok miatta. Utca szakteli hangos jó kedvem van, hogy a búmat bánatimat ne tudja.

0: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
1: Ahol édesanyám és édesapám született, azért választottam ezt, mert őnek egy kedvenc nótájuk is volt, meg ők itt születtek, és kötődtek a faluhoz, mindig szerették a falut.
0: Mária meséli el majd történetét a dallal kapcsolatban, de itt lesz velünk István is.
2: Ez nagyon szép helyen is van, tehát ilyen hegyes-völgyes, mint egy ilyen bőcső olyan az a rész. Nagyon, nagyon is szerettem ott lakni, de ugye a sors azt hozta, hogy Veszprémbe költöztünk.
0: Mai harmadik hallgatónkat szintén Istvánnak hívják. Ő is megosztja majd a kiválasztott dallal kapcsolatos emlékeit.
3: Homok van, az csak a spárga, meg a gyümölcsös kárt. Olyan barackosunk volt, hallja, hogy hát szóval bámulatos. Akkor így, hogy tőkészülő volt. Hát sokat dolgozott mindenki. Gyerekkoromban megtanultam a fákat metszeni.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait. Kicsinyfalum, ott születtem én. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják Mária kedvenceivel, aki szeret a zenével foglalkozni, és bizony ez meg is látszik a választásain, azt kell, hogy mondjam. Kicsiny falum, ott születtem én. Ez az első dal. No, melyik ez a falu, Mária?
1: Hát Kerecsen, ahol édesanyám és édesapám született, azért választottam ezt, mert őnek egy kedvenc nótájuk is volt, meg ők itt születtek, és kötődtek a faluhoz, mindig szerették a falut.
0: Uh-huh. És miért szerették ezt a falut annyira, Kerecsendet?
1: Hát azért szerették, mert itt nőttek föl, meg sok barát volt itt nekik, sok rokonság, úgyhogy ők ezt azért szerették.
0: Hát itt volt gyakorlatilag mindenük, ami szociális kapcsolatuk gyakorlatilag, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam.
1: Igen.
0: Ön Kerecsenden akkor gyermekkorában még élt, ugye?
1: Igen, igen.
0: Hány éves volt, amikor elköltöztek? Mert feltételezem, hogy elköltöztek Kerecsendről.
1: Nem költöztem el, miután a szüleim meghaltak, még itt maradtam a szülői rossz házba.
0: Tehát mai napig is. Ha mind a mai napig, akkor most már tisztáztuk ezt. Az mit jelent, hogy a szülői rossz házban?
1: Nagyon régi ház, közel 100 éves.
0: Mit kellene vele csinálni, hogy jó állapotba kerüljön?
1: Hát erre sok mindent kéne költeni, vakolni, szigetelni, minden.
0: És szeret itt lakni egyébként?
1: Hát el tudnék jobb helyet is képzelni, de már mostan itt élem le az életem. 43 éves múltam, úgyhogy.
0: Így döntött, hogy akkor.
1: Már most kis időre szerintem itt élem le az életem.
0: Milyen kis időről beszél már 43 évesen? A következő 40, minimum 40 évről?
1: Nem tudni, hogy a jó Isten mennyit szánt kinek.
0: Hát miért ilyen pessimista ezzel kapcsolatban?
1: Hát figyelj, senkinek nem volt még rá jó az arcára, vagy a homlokára, hogy...
0: Igen, de van valami betegsége, vagy? Mert hát, nekem így makkegészség. Akadnak? Akkor már értem, hogy valami kis pessimista hangulat is bejöhet a képbe akkor, ezek szerint, ugye?
1: Hát igen.
0: Úgy látom, hogy harapófogóval kell Máriából kiszedni minden információt, úgyhogy én ezt most befejezem, és akkor lejátsszuk a dalt, és akkor a következőnek mindjárt nekiindulunk. Jöjjön a kicsiny falum, ott születtem én, Kerecsendre megyünk, Mária kedvencei között, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

Egy nóta, három élet. Kicsiny falum, ott születtem én. Ezt a dalt majd az óra végén teljes egészében is meghallgatjuk, de addig még két úriember is a vendégünk lesz. Mindkettőt Istvánnak hívják. Az ő történeteiket hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió. Kicsiny falu, ott születtem én. Melyik faluról van szó, István?
1: Hát én Toljánderegden születtem. Az Inter Sputnikról biztos, hogy hallok már a Popovics úr.
0: Hát gyönyörű helyen született, azt kell, hogy mondjam.
1: Ez nagyon szép helyen is van, tehát ilyen hegyes-völgyes, mint egy ilyen bölcső olyan az a rész. Nagyon, nagyon is szerettem ott lakni, de ugye az sors azt hozta, hogy Veszprémbe költöztünk.
0: Igen.
1: És Veszprémbe meg nem is valamosan, mert ő ugye falusi gyerekként vágytam faluba.
0: Igen, igen. Hát nem költözött messzire, ugye, Veszprém
1: nem,
0: kapcsán?
1: Nem, már 4 kilométer, úgyhogy.
0: Igen. Az a helyzet, hogy gyakorlatilag, hogyha az országot így fel lehetne osztani több részre, és így pontoznánk, hogy melyek a kiemeltebb részek, azért, ahol ön született és élt, az gyakorlatilag az egyik legjobb hely Magyarországon. Gondolom, sokat kirándultak a Balaton felvidékre, nem? Meg a Balatonhoz.
1: Hát igen, igen, igen, azért annyira tényleg közel volt már. Abban az időben még nem volt autónk, ugye akkor Deregden felültünk a buszra, mondjuk Baracsonyba szálltunk le, Baracsonyba felültünk, és otthon szálltunk le Taliánderegben. Mert kedvetlen járatók voltak le a Balatonra.
0: Igen, gondolom Tihanyba is.
1: Tihanyba is.
0: Igen, mint Füredre igen, is, igen. Ugye.
1: Füredre
0: na hát
1: is.
0: Igen, tehát szép, nagyon-nagyon-nagyon szép helyen nőtt fel, egy szép ja. Térségben gyakorlatilag. Na, hol is tartottunk, hogy Veszprémbe költözött?
1: 79-ben.
0: Uh-huh. Miért is? Miért volt ez a váltás? Lakhelyváltás?
1: Hát mert az az igazság, a munkahelyem itt volt, ugye. Aha. Akkor én le akartam számolni a vállalattól, hadd menni az Inter Sputnikhoz dolgozni.
0: Értem.
1: És akkor jött egy főnök, egy másik főnök, és mondta, hogy gyerek, miért akarsz leszámolni? Hát azt mondtam neki, hogy haza akarok menni, és akkor adott egy papírt, azt mondja, itt van egy papír, tölts ki, és akkor benne vagy ebben a lakásszövetkezetben. Kitöltöttem, másnapra visszavonták a felmondásomat, benne voltam a lakásszövetkezetben, mi 79-ben elköltöztünk, és ugye most az egyik gyerekem lakik benne.
0: Értem. Hát akkor menjünk vissza a kicsiny faluba, jó?
1: Jó.
0: Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Innótem című műsorban István kedvencei között jön a felvétel, mégpedig len a Kicsiny falu, ott születtem én. Kicsiny

óta három élet. Kicsiny falum, ott születtem én. Ezt a dalt hamarosan az óra legvégén meghallgatjuk majd teljes egészében is. De addig még István története hátra van. Ő is elmeséli, hogy milyen emlékek kötik ehhez a dalhoz. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. István a vendégünk, Kicsinyfalum, ott születtem én. Ezt a dalt hallgatjuk hamarosan. No, ez Algyő, de nem Algyő, mert ugye Algyőre költözött.
1: Nem, Ötömösön születtem, Ötömös.
0: Ötömös.
1: Az igazi spárga föld.
0: Ott van az igazi spárgaföld.
1: Igen, hát az mert, tudja, nagyon szép barna föld is, meg homok van, az csak a spárga, meg a gyümölcsös, hát olyan baraszkosunk volt, hallja, hogy hát szóval bámulatos, akkor így hol tőkés szőlő volt, hát sokat dolgozott mindenki. Én így gyerekkoromban megtanultam a fákat metszeni.
0: És mikor került Szegedre? Mert ugye mondta, hogy Szegeden is élt.
1: Hát amikor elmentem katonának, mert elvittem, nagyon rossz gyerek voltam.
0: Uh-huh. Ez hogy érti, hogy nagyon rossz gyerek volt?
1: Hát úgy, hogy például én voltam vizsgázva, Kiskohalason vizsgáztam, vagyis a MHS-nél Kelebián, a Kiskohalason tartozott, akkor Kelebia, uh-huh. És levizsgáztam az MHS-nél, és volt egy szetka csepel jávám.
0: Igen.
1: Két kifogós nikkelözött, és ugye ribizben vizsgálod, akkor még sokkal kaptuk a bejogosítani, nem mindjárt, azonnal mehetünk érte. És hát én meg bementem Ötömösre, a faluba, a postára. Az meg ott volt a rendőrháza lakása mellett, Mocsári Pista bácsi volt a rendőr, egy nagy darab ember, 130 kilós emberre gondoljon, és megláttam, a Danoviája volt. Én meg megléptem előle, azt ugye az erdőben, ott az erdő volt már előttünk, azt tudtam a járást, középút, minden düllő, minden például tudtam, azt ugye egyszer kacsepel lementem, ő ugye rendőrségnek a Danoviája volt, nem bírt utolérni. Behúzottam egy kis fenyvesbe, és...
0: Tényleg csibész volt?
1: Persze, és akkor elment mellettem az úton, hát a rendőrs kerékpár út volt meg, egész a baltaszárosi határig volt fönn, út az erdőbe. Hívták középútnak, dűlő út, meg ilyen út, olyan út, különböző utaknak. Mikor elment szépen, akkor elment a visszatelepre, fővásatelepre, mert akkor már ott dolgoztam, hogy elvégeztem a közé, vagyis hát úgy végeztem, Rózsába végeztem, Újszegedön, elvégeztem a gépészeti technikumot. Hanem aztán, ugye nagyon nagy ász voltam, mert amikor elment, visszamentem a telepre, akkor szabadultam előtte föl az iskolából. Azt ugye mindjárt bevágtak a hideg vízbe, hogy hát ugye külött fővásárul önni, az gyöngyöleges voltam, fővásár a telepen.
0: Hmm. És már nagyon sok mindent érintettünk, valahol közbe kell, hogy szóljak, mert egyik témáról a másikra megyünk, és nem kerekítjük le a végére, úgy érzem.
1: De aztán végutóbb drága Lacikám, abból volt az igazság benne, hogy amikor kimentem, az keresett a Mocsári Pista bácsi, beidézett utána csütörtökön, mert mindig csütörtökön volt, fogadó el a rendőrsége. Hát a gumibotot le is akasztotta, hogy azt hittem, na most kapsz Pista. Nem, hanem azt mondta, ugye akkor ő nekik a szavuk, meg a pártitkárnak, azt mondta, hogy na őszre ezért, mert ilyen csibész vagy, rossz kölök vagy, őszre elbíthetünk katonának. Hát úgy is volt, november esemény.
0: Na és akkor így került Ötömösről Szegedre. De most visszatérünk Ötömösre, jó István? Kicsinyfalum, ott születtem én, ez jön tehát itt, igen, a Dankó Rádióban.

0: csak igaz lesz talán.
1: Ez volt mára a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta, Három Élet rovatunk. Kicsiny faluban születtem én, erről a gyönyörű magyar nótáról mesélt nekünk Mária, István, és még egy hallgatónk, akit szintén Istvánnak hívnak. Holnap is lesz majd Egy Nóta, Három Élet, József, Mária és Marika osztja meg majd az emlékeit. Hogy melyik dal lesz holnap? Na az majd holnap derül ki 5 órától itt a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották. Jön hamarosan Balogh Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Popovics Lászlót hallották, találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az 1960-as évek a magyar népzenekutatás számára a magyar nyelvterületen végzett terepmunka mellett a nemzetközi nyitás időszaka is volt. Kutatóink a világ számos pontján gyűjtöttek, Venezuelától Indiáig, Mongóliától Etiópiáig. Más kutatók számára viszont Magyarország volt egzotikus célpont. Az indiai származású Deben Bhattacharya nyugat-európai tartalomgyártók megbízásából készített felvételeket ebben az időszakban Magyarországon.
2: A népzenei nyomozóiroda 527. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Jaj, nincs kenyér, nincs kapuszta, nincsen alcsón sem szalanna, jajajá. Restát már szellét csinálunk, s egy nagy malacot elvágunk, jajajá.

0: Deben Bhattacharya a 20. század második felének egyik legsokoldalúbb és legmeghatározóbb, intézményeken kívül alkotó etnomuzikológusa, gyűjtője és dokumentumfilm rendezője volt. Egy Benares városban letelepedett, ősi bengáli Brahmin családban született, majd 28 évesen 1949. novemberében érkezett meg Londonba, mindössze 18 shillinggel a zsebében. A brit fővárosban rendkívüli kapcsolatteremtő készségének köszönhetően heteken belül megbízásokat szerzett a BBC keleti szolgálatánál, ahol rövid rádióműsorokban mutatta be az indiai klasszikus zenét a brit közönségnek.
1: Nagyon csaplak, ja. Édes gazdám, ne csapjagyon, kitalálom.

A BBC-nél elért sikerek közvetlen következményeként a svéd televízió és a svéd állami zeneintézet komoly anyagi támogatást szavazott meg Batacsárjának egy magyarországi és romániai film, illetve lemezprojekt megvalósítására. Ez a döntés komoly szakmai bizalmat tükrözött, hiszen a svéd döntéshozók úgy biztosították a finanszírozást, hogy kizárólag Batacsárja korábbi, a Stockholm Rádió által rendszeresen átvett színvonalas rádióműsoraira támaszkodtak.

Felvételein Simon Ferenc Józsefné Fazekas Ilona énekel, aki a moldvai Bákó megye Lészped falujában született 1894-ben. Majd 1952-ben települt át Magyarországra, a Baranya megyei Mekényesre, a már itt élő fiához és unokájához.

0: Deben Bhattacharya felvételén a moldvai származású Simon Ferenc Józsefné énekelt. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
3: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernó Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernó Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Demet Imea. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgáltatóknál az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat vagy egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költség megtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta, a lakosság körében folyamatos az átvándorlás a hagyományos televíziózástól az alternatív jó részt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. Észtországban drónkezelésre képezik ki a civileket. Az oktatást egy észt vállalkozó indította el, hogy felkészítse az embereket egy esetleges orosz támadásra. A kurzus nagyon népszerű, betelt az összes meghirdetett hely. Az ukrajnai háborúban mindkét fél pilóta nélküli eszközöket használ, és az elmúlt hetekben több katonai drón is megsértette a balti államok légterét. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A gyilkossági ügyben másfél évvel ezelőtt indult újra a nyomozás, amikor több mint két évtized után kiderült, hova rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádlott először beismerő vallomást tett, de később alaptalanul fenyegetéssel vádolta meg a kihallgató tiszteket. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett. Az áprilisban kezdődött per tanúk szakértők meghallgatásával folytatódik. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, amelyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. 18 óra múlt 4 perccel.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Rossini macska duettjét, Lévai Enikő és Süled Alma énekelte. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a héten Ábrahám Pál Viktória című operettjének világába kalózoljuk Önöket. De előtte fogadják szeretettel Frederick Lööw My Fair Lady című musicaljéből az Egy finom angol úr című dalt Básti Lajos előadásában. Majd utána Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik Marica belépője Fésül Mónika előadásában. Jó szórakozást kívánunk!
1: Én egy finom angol nem kívánok semmi mást, hadd teljen békén napra nap, hadd éljek úgy, ahogy szokás, és mint a klub szerint szabad, egy átlag férfiú, kiben nincs szenvedély, ki el nem tévelyek, s mód felett, szisztematikusan, észszerűen él. Mint a többi angol, de rátör hirtelen a nő, és akkor nyugalom a győr. Össze-vissza fecserész, sírva rív a heherész, és ha unod már a lármát, hozzád vág egy lámpát ő. Csak ereszd magadhoz a nőt, és akkor majd a guta csap. Mindent ide oda tesz, ezer kacabajkát vesz, akkor boldog, hogyha csalhat, és a papucs fér csak alhat ez alatt. Keresnéd üdvöt súman dalban, a rádión, ha jő az est. Keresnéd bahocskő szól halkan, fiam a kesztyümet keres. De rátör végzeted a nő, és akkor nyugalom a győ. Nem fog rajtam, e varázs, húzzon gyűrűt néki más. Húzzák ki a fogam végül, inkább injekció nélkül, mint sem legyűrje az iszonyat a nő. Én egy finom angol, mértéktartó illedelmes hangom, mint a lágy sejem, a hölgyerény oly hősi papja, szűz a nászi éjeken. Elvem a nonchalance, türelmem végtelen, a szívem sziklavár, oly szilárd, ha valakit bajba meg kell védenem. Mint a többi angol, de rátör hirtelen a nő, és védekezni sose tudsz. Egész élete a puc, és ha dühös jön a trucc, és ha konkurálva struccal, néha szembeszállsz a truccal, mire jutsz? Csiszolt és művelt ember volnál, nem mondasz egy-két oly cifrát, hogy az a részek

minden gyűlölvén a durva testi szenvedély. Imádom bölcsenén a hellén klasszikát, a késő gótikát, Ossian, és minden, ami oly szép.

Hirtelen a nő, és akkor nyugalom a gyér. Jön a família, ó, onkli, tanti, nagyanyó. Ez is beszél, az is beszél, locsok, fecseg már az egész perep, hogy... Kis húga, öccse, nénye, bátya, mind ide költöznek hozzá. Nem áll be anyja, bajszos szája, csak a csókot cuppant rá. Hát erezd magadhoz a nő, hát erezd magadhoz a nő, hát erezd magadhoz a nő. Ingem nem gyűr le, az iszonyat a nő.

0: Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Ábrahám Pál, Harmat Imre és Földes Imre a Viktória című operett szerzői biztosra akartak menni, és igyekeztek mindent belezsúfolni darabjukba, ami csak belefért. Így aztán volt benne szibériai hadifogságban szenvedő magyar katonatiszt, pekingi és szentpétervári angol nagykövet, főúri dámák és könnyűvérű nőcskék. Az egyik percben Kínában játszódott a mese, máskor Londonban, majd a dorozsmai Korona kávéházban. Ábrahám topzódott a különféle stílusokban. Egyforma lelkesedéssel komponálta oroszos, kínaias és magyaros melódiáit, ugyanakkor tele tüzdelte a darabot angolos táncritmusaival. A legnagyobb slágert a közönség együtt énekelte a szereplőkkel. Ahol az ember felmászik a fára, a turulmadárra, ott van Budapest. Olvasható Rátonyi Róbert operett című könyvében. Idézzük most fel az operett varázslatos hangulatát ezzel a dallal, Szendi Szilvi és Peller Károly előadásában. Dankó Rádió.
1: Alattunk tübörög az összekötő vasúti híd, nézd, ez Csepel!
2: Figyeld, az ablak alatt mennyi

0: lesz, hiszállj!
1: Ahol az ember felmászik a fára, s a turul madárra, ott van Budapest. Ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok bezárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, s ahol a serbo-bo-bo-bo-bo-bo-bo jár a mamám. Ahol az ember felmászik a fára, s a turul madárra, ott van Budapest. Micsoda rumli, nézd a pályaudvar, zsúfolvas, a nép ránk figyel.
0: Hol van a hordár, hol a 26-os, itt van már az autó. Figyelj!

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Ábrahám Pál Viktória című operettjének ősbemutatójára 1930. február 21-én került sor a Király Színházban, melyben a korszak sztárjai léptek fel. A címszerepet Lábas Juci alakította. Bon Viván partnereként Koltai kapitány szerepében Kis Ferencnek tapsolt a közönség. Szubretként a népszerű Fejes Teri mutatkozott be, míg a nagykövetet Kertész Dezső játszotta. A kínai előkelő leányzott pedig Váli Ilona. Az ősbemutatón fellépett Dénes Oszkár és Bársony Rózsi is, aki később Ábrahám Pál berlini karrierjének meghatározó szereplőivé váltak. És most jöjjön az operettből a Mauzi. Énekel Bársony Rózsi és Kazall László. Túl az operencián.
1: Mauzi, mi volt az ilyen mond?
2: Nem tudom.

王子，你我不是有王子，唯一的是王子，隔壁也是王子。

0: édes volt,
1: oly édes volt,
0: kedélyes volt,
1: kedélyes volt.
0: Mózi, füledbe súgtam én,
1: súgtam én,
0: hogy légyen én,
1: légyen én, légyen én.

0: Mózi!
1: Mi volt az éjjel volt? Oly édes volt! Oly kedélyes volt!

0: szív, mi volt az éjjel? Vagy édes volt, minket éjes volt.
1: Dankó Rádió. Tiszaújvárosban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Egri József. A Victoria cím operett bemutatója a Király Színházban nem lett akkora siker, mint a hamarosan elérkező külföldi előadások. A premier után megjelenő kritikák többnyire hízelgő kijelentéseket tesznek az alapanyaggal és színrevitellel kapcsolatban egyaránt. Fóti János, a Pesti Hírlap kritikusa, nagy lelkesedéssel ír a premier után. Idézem. A színházak heroikus küzdelmet folytatnak a közönség meghódításáért. De szabad-e színházi válságról beszélni ott, ahol ilyen darabot adnak? Ismerik ön Ábrahám Pált? A mai operett muzsika él benne. Eddig tartott az idézet. És most jöjjön egy újabb vidám részlet ebből az operettből, a Tyúkocskám. Énekel Simon Boglárka és Jenei Gábor. Kísér Báder Ernő és zenekara. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! A Május rám talált énekelte Házi Erzsébet és Kónya Sándor, Carmi Löcker Dubári című operettjéből. Ma ünnepi születésnapját Vörös Edit színművésznő, énekesnő. A Budapesti Operett Színházban az Abigail című musicalben debütált. 2015 óta szabadúszó színészként számos színházban vendégszerepelt és nagy sikerű operettek, valamint musicalek főszerepeiben aratott sikert. 2020-tól szerepel a Rátonyi Róbert Színház előadásaiban is. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! Most pedig következzen Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből az Asszony összetört című dal. Az előadó nem más, mint a születésnapos Vörös Edit. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó rádiózást!

a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Egy felejthetetlen musical gálát ígér június 21-én Budapesten a Városmajori Szabadtéri Színpad, ahol a musical irodalom legnagyobb slágerei kelnek életre, Magyarország legismertebb és legszeretettebb előadóinak tolmácsolásában. A színpadon Jan Zakata, Dolhai Attila, Szomor György és Mészáros Árpád Zsolt legendás szerepeik legnagyobb dalaival kápráztatják el a közönséget. Jó szórakozást kívánunk! És most következzen Lévai Szilveszter és Mihály Kunce Elizabeth című musicaljéből az ikonikus dal Az már nem én lennék. Énekel Jan Zakata. Dan.

Kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Ábrahám Pál Bála Szavolyban című operettjének keringőjével zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a héten Ábrahám Pál Viktória című operettjének varázslatos világába hívjuk Önöket. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak primás Morvai Noémivel, amit népszenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra, Dankó Rádió.

0: műsor ajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Udvarias Anna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Rock Színházban töltött kezdeti évek tanulságai, s az első főszerep az Evita, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől van az, hogy a Thália Színházban igazi otthonra találhat egy hűséges színész. Vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Gyógyító állatok.
3: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
2: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
3: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
2: Amikor egy érintés is segít.
4: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
5: Jó érzés.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Demet Imelt hallják. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok piaci árára is hatással van. A holtankoljak.hu adatai szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolajé 14 forinttal csökken. Már van olyan benzinkút, ahol a védett ár alá csökkentették az üzemanyagok árát. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1 és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. A fideszes Pócs János szerint hazudott a Kontroll.hu alapítója a Szőlő utcai ügyben. A legnagyobb ellenzéki frakció politikusa a hírportál szerkesztősége előtt tartott sajtótájékoztatón azt állította, a lap a Tisza párthoz kötődik, Magyar Márton alapító pedig 4 millió forintot fizetett az ügy koronatanújának azért, hogy nevezze meg, ki lehetett a pedofil vádakkal összefüggésbe hozott politikus az előző kormányból. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A Mostan színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős lökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak velünk a következő egy órában, hiszen hallhatják zenei összeállításunkat, a Húst csak prémást itt a Magyar Zene Rádiójában. Mai adásunkat Andocsi Béla és Élnicki László közös dalával kezdjük, melynek címe Ne kérdezd a futószellőt. A felvétel, amelyet hamarosan meghallgathatunk, 2022. július 7-én készült, jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Szabó Sándor énekel majd ifjabb Bergi Béla zenekarával. Utána archív felvételről Farkas Ilonát hallhatjuk, valamint a Magyar Rádió népi zenekarát, a vezető prímást Lakatos Sándor. Két dal hangzik el a művészektől, Tolfosztóban és a 13 fodor. Majd Magyar Imre és Brand István csádására kerítünk sort, Szólj, szólj, csalogány, a dal előadója Kis Károly lesz. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Én gyönyörűségem! Zakál Dénes és Marcali Frigyes hallgatójával folytatódik a Dankó Rádió Húscsak Prímása. Vörös Sáritól és Olá Kálmán együttesétől halljuk a nótát, majd Kalcagi Nagy Zoltántól és Tordai Zoltán együttesétől is hallunk egyet, de ez már csárdás lesz, Kérges a tenyerem. Ez utóbbi felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való, a 2022-es esztendőből. Aztán Kár a gőzért, Mellétei Magda frissét, Farkas Rozika dalolja el. Nem sokára.

Jankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban egy Jászszent Lászlóit, egy Komáromit és egy Hódmezővásárhelyit hallgathatunk együtt. Hódmezővásárhelyen 2018. március 10-én vendégeskedtünk. Velünk tartott ifjabb Sárközi Lajos és zenekara, valamint többek között Tarnai Kis László is. A művészektől nem sokára Szabadi Frank Ignác és Kácsapó Dániel azon frisse szól, mely 2023-ban az év magyar nótája szavazásunkon 5. helyezett volt. Nagy a feje, búsuljon a ló! Ezt megelőzően a Halkan pengesd ezt a csárdás című dalt hallgathatjuk Szalai László és Nemes Rózsa nótájának tolmácsolói Bohács István és Berki Péter zenekara. Most azonban jöjjön a Csitári hegyek alatt című dal Vásári André és Johann János zenekarának előadásában.

0: Csapat! Köszönjük a segítséget!
1: Folytassuk is adásunkat. Azt hittem, hogy boldog leszek. Ez a címe a következő dalnak, mely egy hallgató ifjabb Magyar Imrétől és Bud Antaltól. 60-i kis Gyöngyi dalol, és ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál. A felvétel a Duna Televízióban készült még 2022. áprilisában. Ezt követően Ákom Lajos és Marcali Frigyes csárdására kerül sor, vége már a Dáridónak. A dalt Farkas Zsolt énekli, és a 100 tagú cigány zenekar kamara zenekara játsza.

0: Klikkó Rádió. Baján FM 92,2. A magyar zene rádiója.
1: Vége már a dáridónak, mégsem könnyű hazamenni.

0: táncoljuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalik a ragyogóját.
1: A folytatásban a vásárhelyi híres promenádon tarthatunk Szász Katival és Lendvai Ferenc zenekarával. A felvételt Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból hozzuk a 2024-es évből. Aztán csendül a nóta, ahogy Kéler Béla és Adorján Sándor megírták, és ahogy Zentai Anna elénekli nekünk, ifjabb Sánta Ferenc zenekarával.

0: a konyhát viselem.
1: Nincsen annyi tenger csillag az égen, rózsafa bólogat a kert közepén. Már mi nálunk babám, az jött a szokásba, és de jó kis csárdás, ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss előadói Gáti Pál és Terék József zenekara. A csárdásé, mely Bodrogi Zsigmond szerzeménye, Szalai László és Járóka Sándor együttese. Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgóját Kalina Enikő énekli. A művésznőnek ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara muzsikál. De természetesen a hallgatóval kezdünk. Érkezik Szomora Zsolt zenekarának kíséretével Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László.

Édesanyám, a kendőm. Szóka Júlia énekli hamarosan, itt a Dankó Rádió húscsak prímásában Berényi Lajos csárdását. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2024 májusában Balázs József zenekarának közreműködésével. Egy Petőfi Sándor verset is meghallgathatunk, természetesen megzenésítve, Éj van csend és nyugalomnak éje, Toki Balogernőtől és zenekarától, valamint Smidélius Évától szól majd a dal. Sánta Zsoltot már is hallhatjuk, ő Serli Lajos és Kazalicki Antal hallgatóját énekli, a Kék ne felejtset, Bangó János és zenekara muzsikál hozzá.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is megtiszteltek minket figyelmükkel. Reméljük kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Ez volt már a Hús csak prímás, most még azért búcsúzóul ifjabb Jónás Géza muzsikál nekünk cimbalmon, ifjabb Suki János brácsán, Duka Norbert csellón, Losó Lajos nagybőgön és Lukács Csaba klarinéton. Jön a Bubusz feeling, én pedig megyek, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Demet Imeát hallják. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4 ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. A fideszes Pócs János szerint hazudott a Kontroll.hu alapítója a Szőlő utcai ügyben. A legnagyobb ellenzéki frakció politikusa a Hírportál szerkesztősége előtt tartott sajtótájékoztatón azt állította, a lap a Tisza párthoz kötődik, Magyar Márton alapító pedig 4 millió forintot fizetett az ügy koronatanújának azért, hogy nevezze meg, ki lehetett a pedofil vádakkal összefüggésbe hozott politikus az előző kormányból. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attilai Szente Vajk fordításában Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén kánikulára kell készülni, akár 37 fok is lehet.
0: Táncházban talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető

0: Jó estét kívánok! A magyar Péter Laki Lunka József prímás előadásában egy Charleston indította Táncházban című műsorunkat, hiszen egy jó muzsikusnak, jó bandának tudnia kellett a lehető legdivatosabb táncdallamokat is muzsikálni. A felvételt Fekete Antal, becenevén Puma és Zsurávszki Zoltán táncos koreográfus rögzítette, s a Folk Európa jelentette meg 2006-ban a Fekete Antal gyűjtéseiből összeállított sorozatban. A lemez címe, melyet érdemes meghallgatni, a Péter Laki bandavezető Lunka József. Erről az albumról még mi is meghallgatunk egy dédai verbunkot, sebes fordulót, csárdást, korcsost, szöktetőst és vármegyést, Lunka József prímás, Lunka Albert brácsás és a cimbalmos Buta József becenevén Gunci előadásában.
1: Dédai verbunk.

Az előbb Táncházban című műsorunkban muzsikáló Magyar Péter Laki Prímás Lunka József repertoáriából válogatta a most következő dallamokat Molnár Miklós, kinek zenésztársai Mester László és Pénzes Géza.

az előbbi felvételen Mester László, becenevén Pittyő, a Táncház mozgalom egyik legismertebb, legkiválóbb brácsása muzsikált. Most ő vezeti a zenekart, hiszen nem csak brácsásnak, de hegedűsnek is kiváló. Keserveseket játszik Mester László Pittyő, akit Brosnyó Antal és Szabó Csobán Gergő kísér.

Még három felvételt választottam ma esti népzenei műsorunkba azok közül, melyeken Mester László Bece nevén Pintyő muzsikál. Nem volt egyszerű a választás, hisz az elmúlt körülbelül 40 évben rengeteg lemezen és formációval, zenekarral játszott Mester László. Nagysajói dallamok szólnak, mindkét összeállításban Székely Levente lesz a prímás, az énekes Hajdú Kinga, az első összeállításban a bőgős Nagymarosi András, a másodikban Dor Robert, a brácsás természetesen Mester László. Utána pedig bihari román dallamok következnek, Vizeli Balázs, Dress Mihály, Mester László és Dor Robert előadásában.

az előbbi percekben hallhatták Hajdú Kingát Táncházban című műsorunkban énekelni. Most is ő fog, de most nem nagycsajói dallamokat, hanem a kerekes együttessel gyimesieket. Utána pedig Pikó és bandája Ördöngös füzesi csokra következik, az énekes itt is Hajdú Kinga, valamint az idén 90. életévét betöltő Hideg Anna néni.

kedves hallgatóink, Kalotta Szegi, Bogár Telki legényes és hajnali dallamok zárják Táncházban című műsorunkat, muzsikál Pikó és bandája. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Kezdődik a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Ma is éjfélig tart műsorunk, benne pedig, ahogyan egész héten, sok magyar világzene. Óráról órára öt az elmúlt öt év terméséből. Mindemellett pedig szól világzene a mai programban, például az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Haitiról, most pedig Kanadából, Elás Dioftól, egy szenegáli származású kanadai énekestől, utőhangszerestől, dalszerzőtől, a dal tőle a Boul Massori.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nagyon sok magyar világzenével egész héten. Következzen most újra öt az elmúlt öt év terméséből. Csinszkával nyitjuk a sort, utána Laposa Julcsi következik zenekarával. Harmadiként egy koncertfelvétel szól a Magyar Rapszori projektől és Csík Jánostól. Én vagyok az, aki nem jó. Negyediként a Besodromtól szól a Hidegen fújnak a szelek, majd a végén a Karaván familiától hallgatjuk a Maladimo, vagyis Találkozás című dalt. Elsőként énekeljen Csinszka, íme tőle a Felsütött a napsugára.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Szépen.

0: gyorsan.
1: Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Rengeteg érdekességgel a héten, ezúttal Szerbiáról, hiszen fókuszban déli szomszédunk. Szerbiában van egy mondás, miszerint a helyi emberek számára három dolog igazán fontos az életben. A jó zene, a jó italok és nem utolsó sorban a jó ételek. A hagyományos szerb konyhának hatalmas szerepe van a mindennapokban. Ez az egyik legfontosabb része a szerb kultúrának. A belgrádi éjszakai szerb gasztronómia, azt mondják, az igazi férfiak álma. Hajnalban a gyors éttermekben rengeteg kalóriát vihetünk be, óriási adagok gyönyörű szelet húsokkal, friss zöldségekkel, kiváló fűszerezésű öntetekkel meglocsolva. A szerb konyha igazán sok elemből tevődik össze, főleg a balkáni hatások érződnek, de felfedezhetjük a mediterrán, a török és a közép-európai, elsősorban magyar összetevőket is. Hagyományos ételük például a pleszkevica, ami fűszeres húspogácsa, általában disznóhúsból, de az a legjobb, hogy a háromféle húsból készül, sertésből, marhából és borjúból. Közkedvelt étel a csevap, amely rudakra formázott vagdalt hús, a legjobb, ha szabad tűzön grillezik, és még jobb, ha a hagyományoknak megfelelően háromféle húsból készül. Szintén közkedvelt étel a szárma, amely a mi töltött káposztánknak felel meg, savanyú káposztával készítik, és a töltelék lehet akár tüdő és máj is. Mindez Szerbiában. Helyi világzenével folytatjuk a Dankó Rádióban most. 2016-ból következik Cécá felvétele. Ez a Trepnép.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

itt a Dankó Rádió a népek dalaival, ez világzenei válogatásunk. Holnap után pénteken este ismét lesz koncert nálunk, ezúttal egy hazai együttes, a Fanfara Complexa koncertjét hallhatják. Táncházi zenekarként kezdték 2002-ben, és azóta is a hazai színtéren a moldvai csángó, román és cigány dallamokon alapuló ritmusos tánczene zászlós hajója a formáció. Az autentikus moldvai csángó zenét új stílusú román dallamokkal, valamint szerb, bolgár, török és zsidó folklór hagyománnyal egészítik ki. A szaxofonokkal, harmonikával, kobozzal és dobbal színesített repertoár évek óta megmozgatja rajongóikat. Feldolgozásaik főként az autentikus moldvai csángó népzenén, valamint az új stílusú moldvai román műfajokon, szerb, korán és mánelle dallamokon alapulnak. A budapesti és vidéki

ritmusmel kísérni az ottani népzenét, amely élő folyamatként minduntalan változik és megújul. Repertoárjukat is főleg az ottani zenészekkel tanulták, de merítettek az online is fellelhető egyre nagyobb számú dallamokból. Előadásukban a Románia-Moldvai részén manapság is élő, lendületes, feszes ritmusú, több nemzet folklór hagyományaiból táplálkozó román, csángó, magyar, szerb, bolgár, török és zsidó közösség zenei világa jelenik meg egyéni hangszerelésben és felfogással.

0: Rövidesen 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Svédországból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás egészen éjfélig. Ebben az órában is adunk majd egy ötös fogatot, öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. Kalandozunk aztán Szerbiában, sok-sok érdekességgel déli szomszédunkról, és kiváló balkáni világzenéket is hallanak nálunk egész héten. További jó rádiózást mindenkinek! Hamarosan egy venezuelai származású kanadai énekes nő hangját halljuk, ő Aliana Cuevas. Tőle a Como llora una estrella című dal szól majd Hogyan sír egy csillag címmel. Hamarosan meghallgatjuk, de előtte svéd világzene a Kolónien zenekartól. A dal tőlük a Spring.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok magyar világzenével. Következzen most újra 5 az elmúlt 5 év terméséből. A Romengó nyitja a sort, aztán Szabó Balázs bandájától halljuk a Tájkép című dalt. Harmadiként tangó következik Robi Lakatos tangó lemezéről, amelyen a lengyel Gang Tango is közreműködött. Majd a Holdalanap zenekartól szól egy félig spanyol, félig magyar nyelvű dal, a Contigo. A végén pedig Gubik Petra következik, a Valaki értem imádkozott című dalát hallgatjuk, melyben közreműködik Szirtes Edina Mókus és Pál István Szalonna is. 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből, elsőként hallgassuk a Romengót.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádió.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

ez a Dankó Rádió és a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Fókuszban a héten Szerbia, rengeteg érdekességgel az országról, és persze ebben az órában is mindjárt egy kiváló helyi muzsikával. Szerbia jellegzetes balkáni ételei mellé igazi helyi italokat is kóstolhat az odalátogató. A nemzeti italok egyike a Srivovica, amely az egész Kárpát-medencében ismert szilva pálinka szerb változata. A szerbiai éves szilva termés mintegy 70%-át, több mint 400 ezer tonna gyümölcsöt dolgoznak fel Srivovicának. Szaunákban is használják illatosításra. Eredetileg fekete szilvából főzték, de napjainkban más szilvafajtákat is felhasználnak készítéséhez. Egyes változataikat érlelik is. Erre a célra tölgy, fehér akác és eperfa hordókat használnak. Maga a név is szerb, a sliva szilva szóból ered. Kedvelt ital még a sumadia tea, amely a forralt borhoz vagy a groghoz hasonló ital. Felforralják a hígított slivovicát, és cukrot meg szegfűszeget adnak hozzá. A slivovica mellett a másik népszerű szíverősítő a rakija, ami előbbi nagy testvére is lehetne a maga 55-60%-os alkoholtartalmával. Ezt alapesetben szőlőből készítik, de valahogy mégsem hasonlít a törköly pálinkára. Az alapváltozat mellett lehet találni szilvából, barackból és megyből készült rakiját is. Szerb világzenével folytatjuk egy klasszikussal 1998-ból. Goran Bregovic szerzeménye következik, Boban Markovic jó voltából halljuk a kiváló filmzenét a Macskajajból. Indul a Bubamara.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Következik a Mexican Institute of Sound, vagyis Camilo Lara, mexikóvárosi DJ és producer projektje, amely a hagyományos mexikói zenét, például a kumbiát és a csacsacsát ötvözi kortárs elektronikus elemekkel. Az elmúlt évtizedekben Lara úttörő szerepet játszott a mexikói elektronikus zenei mozgalomban, és zenéje olyan népszerű filmsorozatokban is megjelent, mint a Narcos vagy éppen a Breaking Bad. Lara elmondása szerint, amikor elkezdett kumbiát játszani, akkor sokan furcsán néztek rá, még szokatlannak számított, de mára visszatért a mainstreambe. A zene számára nem csak egy trend, hanem a mindennapok része Mexikóvárosban. Szerinte a művészet a lélek új lenyomata, és vallja, hogy a dalok olyanok, mint egy napló lapjai, amelyek tükrözik az alkotó gondolatait és érzéseit. Azt tervezi, hogy a jövőben még több filmzenét ír majd, és kevesebbet turnézik. Zenéjével falakat szeretne lebontani, mivel azt mondja, szerinte a jelenlegi politikai és társadalmi berendezkedést alapjaiban kell megváltoztatni Mexikóban. Hallgassuk a Mexican Institute of Sound, vagyis Camilo Lara projektje muzsikáját, amely továbbra is jelentős hatást gyakorol a globális zenei szintérre, ötvözve a hagyományos mexikói hangzásokat modern elektronikus zenével. Így ismerhetjük meg Mexikó gazdag kulturális örökségét. Mexican Institute of Sound, ez a projekt következik most, és egy 2024-es dal, tehát Mexikóból, My America is not your America.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Izraelből.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A mai programban, ahogyan egész héten, nagyon sok magyar világzene szól. Következik hamarosan egy újabb ötös fogat az elmúlt 5 év terméséből. Kalandozunk aztán Szerbiában, sok-sok érdekességgel déli szomszédunkról, meg kiváló muzsikákkal a Balkánról. További jó rádiózást mindenkinek, hamarosan következik világzene Franciaországból, Törökországból, de most elsőként Izraelből.

Tankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. A héten sok magyar világzenét hallanak nálunk, következzen most öt az elmúlt öt év terméséből. Egy kiváló női duó, az Efemer nyitja a sort. Aztán egy félig görög, félig magyar csapat játszik, a Melybehár. Harmadikként Koszorús Krisztina énekel, akit talán jobban ismerhetnek úgy, hogy Koszika. A Madárkám című felvétel szól tőle. Negyedikként az Etnorom játszik, Elo Luginai Chiri, ez a virágszál nem a tiéd. A végén pedig a Pannonia All Stars, a Ska Orchestra, Sej Búza című népdalát iratát hallgatjuk. Következzen öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből. Elsőként hallgassuk az Efemert, íme az éjszakák.

Dankó Rádió. A világzenei színpadok egyik kedvence után folytatódik a népek dalai sok-sok különleges dallal.

megszabadította, meg is vigasztalja. Ki megbúsította, meg is vigasztalja.

Ez a Világzenei Magazin a Dangó Rádióban, a Népek Dalai. A héten fókuszban nálunk Szerbia, sok-sok érdekességgel az országról, és természetesen sok-sok szerb világzenével. Szerbia desszertekben is egyedi, két édességet kell kiemelnünk kedvenceik közül. Az egyik a pita, ami nagyjából megfelel a mi almás rétesünknek, csak családi kivitelben. Egy darab bőven elég lehet, akár három embernek is. A töltelékek pedig a grillezett gombától egészen a fekete ribizdi lekvárig terjedhetnek. A másik nagy kedvenc a palacsinke, a nevéből már sejthető, hogy miről lesz szó, de a szerbek a sima palacsintába is visznek egy kis csavart. Nem úgy tekerik fel, ahogy mi, hanem vesznek úgy 5-6 darabot és összegyűrik, majd nyakon öntik minden földi jóval. Sokak kedvence a nutellás banános, amit még jól megiszórnak egy jó nagy kanál barna cukorral, ha esetleg nem lenne így is eléggé kalóriadús. Egy ilyen palacsinta elfogyasztása után garantált a cukorkóma. De szerb világzenéből soha nem lehet elég. Folytassuk egy ilyennel. Emir Kusturica következik, a No Smoking Orchestrával közös muzsikája, ez persze az Európa.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Holnap után pénteken ismét lesz nálunk világzenei koncert. Ezen a héten egy hazai együttes, a Fanfare Complexum koncertjét hallhatják. A 2002-ben alakult formáció dalai feldolgozásai főként az autentikus moldvai csángó népzenén, valamint az új stílusú moldvai román műfajokon alapulnak. Szerb, hora és manele dallamokat játszanak főként. A budapesti és vidéki táncházak klubok után már a koncerttermeket is meghódították. A formáció tagjai rendszeresen járnak moldvai környezetbe tanulni, inspirálódni és megfigyelni, megérezni az ottani népzenét, amely folyamatosan élő és megújuló muzsika. A Complexa zenekar jeles képviselője a moldvai csángó román és cigány dallamokon alapuló muzsikának. Az autentikus moldvai csángó zenét új stílusú román dallamokkal, továbbá szerb, bolgár, török és zsidó folklór hagyománnyal egészítik ki, és hozzáteszik mindazt, amitől nem lehet ülve végig hallgatni koncertüket, nevezetesen szaxofonokat, harmonikát, koboszt,

0: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.
1: Oye, Emanuela, tú serás siempre para mí.

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Én búcsúzom és köszönöm figyelmüket, remélem, hogy holnap este is találkozunk. A gyártásvezető Sztányolcki Imre, a hangmérnök Gyurmán Gábor volt, én pedig búcsúzom, a szerkesztőműsorvezetőt Szabó Tamást hallották. A himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. További jó rádiózást!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: csodacsárdás, ragyási gyárom.
1: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában. Thank you.

ki meg ne állna a

Dankó Rádió. Tisza Füreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak velünk a következő 1 órában is. Már is kezdjük a Dankó Rádió Húscsak prímását. Ott, ahol zúg, az a 4 folyó. Kis Angyal Ernő és Szakács László szerzeménye lesz az első dalunk a mai adásban, mely nem sokára Kis Attila Andortól és Lakatos Miklós együttesétől szól. Aztán Sűrű sötét erdő címmel Dús Péter fakad dalra, az Andalgó szerzői Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza. A művész úr kíséretét pedig Szalay Antal prímás adja együttesével. Szalay Antalról elmondható, hogy 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Hallgassák szeretettel mai műsorunkat is!

Béla Berek, Nádak Erek, Bura Sándor és Ságodi József csárdásával folytatjuk, valamint Csala Judittal. Utána pedig Budai Beatrix-tól hallhatunk egy frisst, a művésznőnek ifjabb Berki Béla együttese zenél. A felvétel a Duna Televízióban készült 2021-ben, a címe Paprika Show.

Ez volt Hevesi József és Marcali Frigyes egyik közös szerzeménye. Kedves hallgatóink, a folytatásban három dankóklubos felvételt nyújtunk át önöknek. Gyöngyvirágos kiskertetben, ez lesz az első dalunk, Bányai Aladár, Magyarádi Jenő és Balázs Árpád szerzeménye Bokor Jánostól, a 2023-as év Dankó Rádiós életműdíjasától hallható. A művész úrnak Miskolci Balogh Zoltán együttese játszik, a felvétel pedig Pomázon készült a Nagy Dankó turné alkalmával 2026. február 18-án. Majd Tatabányáról, a Vértes Agórája Kulturális Központból hozunk egy felvételt. Újvári Marikával készítettük, és Tordai Zoltán zenekarával. Gyertek ide, budapesti cigányok, és túl a Tiszán faragnak az ácsok. Aztán egy budapesti, Thália Színház béli felvétel jön, zöldre festett kapud előtt. Nádasdy László énekli el Tolnai L. László és T. Varga Hermina csárdását, a művész úrnak pedig Balázs József és zenekara játszik majd.

Már mégsem a sok lirák, kis angyalom, te csalogatsz a fenébe. Bazsa, rózsa, lilion, török szekrű, mindig lakott cserébe. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz fenébe.

a holdvilág, esti szellők szerelemről beszélve. Illadozott is virágok, köszönöm, hogy a te szíved enyémbe lett. Ránk ragyog a holdvilág, esti szellők szerelemről beszélve. Illadozott is virágok, köszönöm.

máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyajányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már.

liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyáját a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj.

Szent Miklósi né Bankó Júlia Liba Máj Kacsa Máj című csádása szólt. Sárközi Béla együttese Rezsnák Miklósnak muzsikált. Tartsanak velünk a folytatásban is, remek muzsikákat tartogatunk még az önök számára. A folytatásban például elhangzik majd egy hallgató, Kókai István és Murgács Kálmán szerzeménye, Szőlős Jemesétől és Balázs Tamás együttesétől. Majd Kocsmárosné hozzon bort a javából címmel Mursi Elek csádását énekelhetjük Hollai Bertalannal. Boros Lajos zenekara játszik majd hozzá.

Járjunk mindig vígan dalolva. Brahms dallamaira Jákó Vera írt szöveget, nem sokára el is énekli nekünk a dalt, de előtte még Dankó Pista és Sali Géza, valamint Pártos Jenő csárdását hallgathatjuk. Tolnai András, aki 2024-ben Dankó Rádiós Magyar Nóta díjas lett, Johann Jánossal és zenekarával hallható. Már is itt a Dankó Rádió húscsak prímásában.

mikor eszembe jut. Nem hiszek a szerelemben. A keszthelyi kikötőben ég a kunyhó, ropog a nád. Ez nem egy furcsán sikerült mondat tőlem, hanem négy nóta címe. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Nógrádi Tóth Istvántól és Puka Károly együttesétől hallható majd. Előtte Lepsényi Pergel Géza és Rakk István csárdását játsszuk, méghozzá Lente Lajostól és Jeremiás Béla zenekarától. Archív felvételről Sebő Miklós énekel, Sára Jelemér és zenekara játsza nem csak a Nem hiszek a szerelemben című dalt, de még a Bementem a patikába címűt is. De csak azután, hogy elhangozna Sasnáci és Sasi Csaba hallgatója, Nemesi Ildikótól.

Mentem a patikába szombat este zárás után titokba. Megkértem a patikárust, ma már nézze a hajamat szagosra. Olyan huncut kencepicét keverjen, aki rám néz, lélegzeni se merjen. Minden legislányt egyenest a harmadnapos forró hideg kileljen. Bementem a patikába, azon módon másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kenceficét magának. Valami nagy hiba van a receptbe, alig, hanem visszafelé keverte. Mert engem lel a forró hideg, ha a kislány belenéz a szemembe. Valami nagy hiba van a receptbe, alig, hanem visszafelé keverte. Mert engem lel a forró hideg, ha a kislány

0: semmiket.
1: Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. A 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt ez a dal, mely Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatója. Nem sokára itt a Dankó Rádió Húscsak Prémásában Budai Sándor együttesének kíséretével Simon Boglárka és Jenei Gábor éneklik el. Muzsikálj csak, ez Cserkuti Sándor andalgója lesz, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból Szigeti Felcsi és Duka Péter zenekarának tolmácsolásában. Aztán Erős Béla alagút csárdását halljuk Melis Györgytől.

innen megyünk, onnan jövünk, ahogy kedvünk tartja. A láncidi oroszlán se csodálkozik rajta. Hogyha pedig csodálkoznak, gondoltunk mi erre. A láncidi oroszlánnak hiányzik a nyelve. Hogyha pedig csodálkoznak, gondoltunk mi erre. A láncidi oroszlán.

Kedves hallgatóink, volt egyszer egy régi tavasz. Ezzel a dallal folytatjuk. Egyszer s mind búcsúzom is, hiszen egy egyveleget kapunk majd Bangó János zenekarától, amelyben ez a dal is szerepel, aztán még a Selyemkendő, Selyemkötény, Selyemszoknya is, meg az Esikeső nagysárban az utcán, és az Ámol friss csárdás. No, de előtte én elköszönök. Valamennyi kollégám nevében hálásak vagyunk, hogyha velünk tartottak, annak pedig nagyon örülünk, ha kellemesen is töltötték idejüket. Tartsanak továbbra is a Dankó Rádióval, ha tehetik, találkozzunk majd egy újabb húscsak prímásban is, viszont hallás a Morvai Noémit hallották.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.